0: Andrét.
1: Ez a Rádió Andrét.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A HUNREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikordinák. Óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárcavezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel is, elsősorban az Úszt-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szuper szerda reggel, július 22-én 6 óra múlt, hát 4 perccel, igen. Itt a mi kis hétközepi válasságunk, újra kerekedjünk felül rajta együtt, köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Super Szed reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 12 perccel július 22-én. Kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellék is időjárás előrejelzés dukál, úgyhogy vágjunk is bele. Jelenleg 17 fok környékén járunk itt Szekszárdon, egészen kellemes. Mondjuk itt a stúdió előtt egy kicsikét fúj a szél, de itt amúgy is ilyen szélcsatorna van, úgyhogy itt mindig, hogyha kis légmozgás van, akkor itt sokkal inkább érződik, úgyhogy erre azért érdemes odafigyelni. Másfelé is 26 fok lesz majd a maximum, változóan felhős napos égbolttal, egy ilyen kellemes nyári napnak nézünk elébe, úgyhogy divattippünk nem is lehet más, mint nyári ruha, pont. Aztán nézzük csak gyorsan az orvos meteorológiát, időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban továbbra is hűvösebb levegő áramlik fölénk. Emiatt a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében a fejfájások, görcsös panaszok, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. Erre is érdemes még odafigyelni. Úgyhogy nagyjából ennyit erről, így készüljön a mai napra, hogyha kimerészkedik a nagyvilágban, amiről kezdjünk is el beszélgetni, mert hogy óriási sikert ért el a szekszárdi Mass Dance tánc csoport gyermekkorosztályú versenycsapata, akik a dublini nemzetközi táncversenyen képviselték Magyarországot. Az élményekről most Lázárné Halmai Krisztinát, a Mass Dance Egyesület vezetőjét kérdeztük, és ha minden igaz, akkor már halljuk is.
1: Július 7-től 19-ig kint voltunk Dublinban a Dance World Cup-nak a világversenyén. Márciusban volt egy selejtező, igazából először Magyarországon, tehát először volt lehetősége magyaroknak kijutni erre a versenyre. Ez egy hatalmas verseny, több mint 60 országban vannak selejtezők, és utána a tovább jutottak mehetnek ki, minden évben máshol van megszervezve ez a világbajnokság. Most ugye éppen Dublinban volt, ide jutottunk ki mi is, és ki tudtunk menni 4 produkcióval, 20 versenyzővel. Én azt gondolom, hogy megtettünk mindent az eredményért, és az eredmények is magukért beszélnek. A legfiatalabb korosztály az egy 10 fős csapat volt. Ők 7. helyen végeztek 30 produkcióból, tehát konkrétan a hidegráz most is, hogy szerintem ez világviszonylatban zseniális, a zseniálisnál is jobb, hihetetlen. És akkor a második felében voltak a nagyobbak, ott egy szóló, egy duó és egy csapatprodukciót mutat be. Ott is ilyen 24 és 31 közöttiek voltak a kategóriának a produkciói, egy-egy kategórián belül a produkciók, és 2 16. és 1 14. helyet hoztunk. Én azt gondolom, hogy ez így egy elég erős középmezőnyt jelent világviszonylatban, tehát így, hogy elsőre voltunk ezen a színvonalas versenyen, én rettentően büszke vagyok mindenkire, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt végig tudtuk vinni. És hát emellett ugye 12 napot voltunk kint, tehát volt időnk megismerni Dublint, nekem nagyon tetszett, szerintem minden hatalmas látványosságot, ami fönt van az interneten, és azt mi ki tudtunk próbálni. Élmény volt, hatalmas élmény volt, nagyon jó volt este a szálláson együtt társas játékozni a gyerekekkel, a szülőkkel beszélgetni éjszakákig, tehát hogy én azt gondoltam, hogy kimegyek, és majd olvasgatok, meg pihengetek, hát nagyon aktív 12 napunk volt.
0: Köszönjük Lázárné Halmai Krisztinának, és innen is gratulálunk akkor a táncosoknak. Nagyjából ennyi fért bele, kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk majd, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után, ez az Altit reggel, és mivel július 22-e van, felhívom figyelmét, hogy ne felejts el köszönteni ma Magdolna ismerőseit, akiknek mi is boldog névnapot kívánunk. No, lássuk csak, a Magdolna a héber eredetű Magdaléne magyar változata, jelentése magdalai, torony vagy bástya. Sok-sok boldogságot akkor Magdolnának, Lipótnak, Krisztinának, Máriának és Lenkének. Szintén zenélünk nekik névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, 6.30-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát július 22-e szülöttei. Például olyan híres neves emberek, mint Markos György, Karinti Gyűrűs magyar humorista, mint ismerjük, azt hiszem, vagy Danny Glover, amerikai színész, a túl öreg vagyok én már ehhez a valamihez, ugye ismerjük a mondást, a halálos fegyverből volt, azóta a popkultúra részévé vált, egyébként ekkor még csak 41 éves volt, amikor ezt a mondatot elmondta a filmben. Aztán Willem Dafoe, amerikai színész, aki egyszer rémisztő és zseniális, és egyébként állítólag egy nagyon kedves figura, dacára a külsőnek, azon pedig fel vagyok háborodva, hogy még nem kapott Oscart, rengetegszer megérdemelte volna, hát az élet meg Hollywood már csak olyan, amilyen. Aztán végül Selena Gomez, amerikai színész, énekesnő is ma ünnepelhet, sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékban, hát aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám.
2: Antrit.

0: Jó reggelt, 6.39-kor, július 22-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, 1456-ban e napon, meg tegnap, Hunyadi János Nándor fehérvári diadala zajlott a második Mehmed szultán vezette török haderő felett, ez az egyik legnagyobb magyar siker a történelemben, már ami így a hadviselést illeti. Aztán 1894-ben e napon megtartották a legelső autóversenyt, Franciaországban, nyilván hol máshol. 1972-ben a szovjet Venera 8 szonda elérte a Vénusz felszínét, és mérési adatokat közvetített, 99-ben pedig megindult a Microsoft Network, tehát az MSN internetes szolgáltatás, ami egy hatalmas, hatalmas dolog volt a tinédzser korom. Ott zajlott konkrétan. Mert hát nem csak az enyém, hanem sokan másoké is. Nagyjából ennyi, olyan sok minden azért nem történt, de több mint a semmi, horoszkóppal folytatjuk. Csak előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

Ez az Antrit reggel, 10 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A rák jól érzi, valaki titkolózik előtte. A horoszkóp arra figyelmezteti azonban, hogy még nincs itt az ideje annak, hogy az illető meg tudjon nyílni. Ha ma faggatni kezdi ezt a valakit, maximum egy fél igazságot, még valószínűbb, hogy egy komplett hazugságot fog tudni kicsikarni belőle. Az oroszlán mai napjában egy régi ismerettség vagy korábbi élmény ismét jelentőséget kap a mai események fényében. Figyelje meg, hogyan válik a múlt ismét jelenni ezen a különleges napon. Nyugodtabb ritmusban haladnak az események, és ez most a szűznek kedvez. A környezetében másnak kellemetlenek lehetnek a fejlemények, de önnek kifejezetten előnyére válik, hogy így alakul ez a szerda. Ragaszkodjon a saját tempójához, ne hagyja, hogy siettessék. A kalandvágy és a kíváncsiság vezeti ma a mérleget új utakra. Egy őszinte beszélgetés felszabadító hatású lehet, ha hajlandó belemenni a mélységekbe. A tanulásnak, az új élményeknek most különleges erejük van, és új lendületet adnak a mindennapoknak. A Skorpiónak lesz egy emlékezetes beszélgetése a mai napon egy olyan személlyel, akitől tanulhat valami fontosat. Amit ma megtud, az segít majd abban, hogy helyes döntést hozzon az elkövetkezendő napokban egy nehéz szituációban. A nap során több apró öröm emlékezteti majd arra a nyilast, hogy nem csak a nagy sikerek számítanak. Egy kedves üzenet, egy találkozás, egy jól sikerült munka vagy pillanat mind-mind remek hangulatot teremt. Hagyja, hogy lépésről lépésre egyre jobb kedvet csináljon önnek. Ez a szerda. Így készüljön a bakkal. Folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.

0: 5 perc múlva lesz majd 7 óra, július 22-én szerdán, ez az Antrit reggel, folytassuk a horoszkópot, az megvan, hogy a nyilast több apró öröm emlékezteti majd, aztán akkor menjünk tovább. Valaki ma újra elmesél a baknak valamit, amit ő már tud, legyen türelmes az illetővel, mert ha igazán figyel, egy újdonságot mégis megtudhat, és nem ez lesz az egyetlen dolog ebben a napban, ami korábbról többet szerre tér vissza. Figyeljen meg, milyen figyeljen, merre irányítja a sorsa figyelmét ezekkel az eseményekkel. A lelki béke kerül ma előtérbe a vízöntő életében. Érdemes töltekezni a természetben, egy csendes parkban, vagy vízparton, rendkívül gyógyító erővel hat most önre a szent nyugalom. Az őszinte és pozitív gondolatokat sem érdemes ma visszatartania, fogalmazza meg és mondja ki őket. Ma egy sor dolog nem úgy alakul majd, ahogy azt a halak eltervezi, akár azt is érezheti, hogy bal szerencsés, de a nap igazából csak arról szól, hogy meg kell tanulnia jobban alkalmazkodni az élet sodrásához, elfogadni azt, amivel a sors megajándékozza, függetlenül attól, hogy akarja-e, vagy sem. Egy beszélgetés ma új fejezetet kezd, meg a kosnak érdemes figyelnie arra, ki milyen apró megjegyzést tesz, mert egy-egy részlet ómenként előrejelzi majd, mennyire lesz hosszú ez a most kezdődő fejezet. A szerda kedvez annak, hogy a bika lezárjon a valamit, ami már túl régóta húzódik. Nem feltétlenül lesz ez egy egetrengetően nagy döntés, inkább egy lehetőség, hogy megkönnyítse a most következő napokat. A felszabaduló időt és figyelmet érdemes saját magára és a terveire fordítani. Egy apró, de kulcsfontosságú részlet fókuszba kerülése segít ezen a szerdán átlátni egy nagyobb helyzetet az ikrek életében. Most dől el, valamint fontos, ne vegye félvárról az eseményeket, legyen jelen a pillanatban, ne kalandozzon máshova a figyelme. Na hát így készüljön akkor. Mára jó szerencsét, óránk végéhez érünk lassacskán, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagjai. Ma arról érdeklődünk, hogy mit gondolnak a cancel culture-ről, vagy magyarul ezt ilyen eltörlés kultúrának hívják, vagy valami ilyesmi. Egy jelenségről van szó, majd bővebben kitárgyaljuk a napi ötös tagjaival, de előbb még jöjjenek a hírek, maradjon velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az Otthon Start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adataik alapját számszerűsíti a környezetterhelésüket. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy a királyval azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel is, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel, július 22-én 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
7: Jó reggelt, szia Dávid!
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünk, tudja azt a műsorelemünk, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy mit gondolnak a cancel culture-ről, vagy magyarul az eltörlés kultúráról, majd kicsit jobban körüljárjuk ezt a fogalmat. Mindjárt kezdünk, nem menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: szuperszer reggelt ez az Antrit reggel, július 22-én 7 óra múlt 11 perccel, úgyhogy megkezdhetjük mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma arról érdeklődünk, hogy mit gondolnak a cancel culture-ről, vagy magyarul ezt úgy mondják, hogy eltörlés kultúráról, ami hát...
1: Utána kellett néznem nekem is, mert meg kell valljam, soha nem hallottam erről. Attól függetlenül lehet, hogy ez egy jelenség, és ott van a szemünk előtt, mondjuk a közösségi médiában, de hogy így a fogalomról még én sem hallottam.
0: Na hát, igen. Lessük meg, hogy hallgassuk meg, hogy a napi ötös tagjai hallottak-e róla, hogyha nem, akkor majd kifejtjük mi. Kezdjük Borival.
1: Bori minden héten igyekszik konditerembe járni, de futni és biciklizni is szeret, amit gyermekjeivel közösen is tud.
0: Na, hallgassuk.
2: Mi a véleményem a cancel kultúrról? Azt hiszem, hogy ebben a kérdésben igazi boomer vagyok, mondhatnám így a fiatalok szójárásával, mert hogy én erről a kifejezésről is, erről még nagyon nem hallottam, de utána néztem a ChatGPT segítségével, és igazából én erre most így különösebb véleményt nem tudtam alkotni, úgyhogy én ezt a kérdést most így boomerként azt gondolom, hogy nem igazán tudom saját véleménnyel kiegészíteni.
0: Na, a boomer az elhangzott most ugye többször.
1: Igen.
0: Ez is egy ilyen netes szólás, mondás, hogy a baby boomer rövidítése, ugye a 46 és 64 között születettek generációját jelöli.
1: Aha.
0: Jelölné, ugye a boomert most már arra használják a fiatalok, aki felnőttek.
1: Igen, és nem érti az éppen azt a nyelvezetet, amiben ők mozognak és élnek.
0: Így van, ugye most már ilyen pejoratív éle használják idősebb emberekre, személyekre, akik, hát... így vagy úgy nincsenek képben valamivel, és hát akkor Bori nincs képben a cancel culture-rel.
1: Én sem voltam, de most majd már ma is tanultunk valamit.
0: Így van, menjünk tovább Katára, hát ha ő tudja.
1: Kata nagyon szeretne egy kis állatot, de tisztában van azzal, hogy még az udvaruk nincs ehhez megfelelő állapotban.
0: Na, hallgassuk őt is.
3: Fogalmam sincs, hogy ez mit akar. Lehet, hogy boomer vagyok, nem tudom, de tényleg nem tudom. Úgyhogy ezt meghagyom a többi hallgatónak.
1: Na, hát akkor jó van, akkor én sem vagyok vele ezzel egyedül.
0: Én teljesen, mert ilyenkor mindig úgy meglepődöm.
1: Pedig azért én is azt gondolom, hogy elég sok felé mozgok, és angol nyelven is ott vagyok, és sok mindent olvasok, hallgatok, és ez valahogy egyszer sem jött velem szemben.
0: Jó, akkor mondjuk el. A cancel culture, vagy magyarul gyakran eltörlés kultúrának nevezett dolog, egy olyan társadalmi jelenség, aminek során egy közösség kollektívan bojkottál, kiközösít, vagy elhallgattad egy személyt, vagy vállalatot, mert az illető olyasmit mondott, vagy tett, amit a csoport bántónak, elfogadhatatlannak, vagy erkölcstelennek tart. És akkor van ilyen, hogy akkor nem támogatja, mit tudom én, csorbítja a hírnevét, bojkottálják, a nyilvános megszégyenítés is beletartozik, illetve hát...
1: De ezzel igazából a közéleti személyek, emberek, politikusok vagy színészek igazából mindig szembesülnek, nem? Az, hogy most ez egy közösségi média felületén történik, az egy más dolog, de hogy igazából ez valahol ez mindig is volt, nem? Az, hogy most ez most a közösségi, tehát interneten megy, mert most ez van előtérben. Régen a faluba is ez működött, sőt, még valószínűleg ma is ez működik. Kibeszélték és kirekesztettek valakit egy kis közösségből. Nem? Tehát, hogy ez kicsiben nagyban valójában ez működik.
0: Ami nem mindegy szerintem az, hogy régebben, amíg a bulvárlapok szittak mondjuk egy politikust, vagy színészt, vagy akárkit, és akkor otthon a kis közegben, vagy barátosnék, vagy haverok, akkor ezen csámcsogtak, addig most az van, hogy a netre kiírod, hogy nem tudom én, akármit, és akkor szépen ezen fel lehet építeni bármit, és el lehet lehetetleníteni bárkit.
1: És akkor ráadásul ugye ennek így valahogy ez így, ennek nincsen gátja, és akiről szól az egész, és elolvasja, eleve már az leépíti mondjuk az a hazugság, vagy bármi, amit állítanak róla. Ezért ez elég károsító tud lenni, igen.
0: Hát meg nem tudja, hogy véded meg magad.
1: Hát és a közösségi médiában mindenki annyira bátor, hogy ott aztán név nélkül, arc nélkül úgy gondolja, hogy bármit kimondhat, és a másik fejéhez vághat.
0: Így van. No, hát akkor a napi ötös tagjaitól nem lettünk közelebb a megfejtéshez, viszont egy kicsit most átbeszéltük. Hárman vannak, még reméljük, hogy a többiek ismerik a kifejezést, úgyhogy kíváncsian várjuk, a dalok után folytatjuk.
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrit reggel 7.24-kor, július 22-én szerdán folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már elmondták, hogy nem gondolnak igazából semmit a cancel culture-ről vagy eltörlés kultúráról, mert nem igazán ismerik ezt a jelenséget. Folytassuk gyorsan Majával, hát ha ő majd segít nekünk.
1: Maja szíve szerint járna a világot, és mindenhol megállna egy kicsit helyi idény munkára.
0: Na, hallgassuk.
2: Én azt gondolom, hogy nem igazán van új a nap alatt, tehát régen a faluban, amikor valakire azt mondták, hogy azért, mert nem tudom, két másik lány kitalált róla bármilyen pletykát, pontosan ugyanez volt a hatása, hogy nem tudom. Én azt gondolom, hogy a közösség ereje nem csak az interneten, hanem mindig ilyen volt, hogy elindul valami, lesz belőle valami, ez lehet jó is, rossz is, tehát azért kijöhet ebből jól is az ember, vannak pozitív történések is, amikor nem tudom, valakiről valami indokolatlanul pozitív kezd el terjedni. Ugyanez igaz a negatívra is, ami talán gyakoribb. Ha nem volt alapja, akkor talán egy ilyen internetes közegben, a mai világban már több esély van ezt így tisztára most.
1: Na hát én is ezt említettem, hogy egy falu, de most nem menjünk messzire, egy osztályközösség. Hát az meg aztán pláne, akár általános iskolában, vagy középiskolában, és hát nagyon, nagyon kegyetlenek tudnak például lenni a gyerekek is egymással. Tehát nem kell ehhez a, nyilván, hogy Maja is mondta az online, de hogy nyilván ott még nagyobb teret kap, az ugye személytelenül, arc nélkül, akár név nélkül, egy helyi közösségben, faluban, ahol az ember életvitelszerűen nap mint nap megjelenik, egy munkahelyen, na hát egy munkahelyen, hát ott is működik ez, és szerintem sokunk részes volt ebben, vagy előbb megtörténhetett vele ilyen.
0: Nem tudom, biztos.
1: Ez a kiközösítés.
0: Persze,
1: igazából az, hogy most nem az, hogy
0: a
1: most...
0: A klikkesedés, igen, és a többi igen. Egyértelműen megvan a mindennapokban is. Annyit a cancel culture-ről, hogy ugye nyilvánvalóan ez ilyen határok nélküli lett.
1: Arról van
0: szó, hogy te minden szexárdról beszólhatsz, mit tudom én, Los Angelesben, nem tudom kicsodának, és akkor lehet, hogy egyébként a világ különböző pontjairól

0: majd még melléd állnak.
1: Aha.
0: Többen, és akkor így indítotok egy háborút.
1: És ilyen futótűszerűen terjed ez az egész.
0: Van. És akkor a másik meg ott áll, se tudja, hogy ki vagy, vagy mi vagy, vagy most mi bajod van, és egyszerűen akkor rászáll a média, és akkor lehet, hogy ellehetetleníted, ugye nem kap több munkát, mit tudom én, blablabla. Találkoztunk ilyenekkel az elmúlt években. Köszönjük Majának, hogy elmagyarázta egy picikét, közelebb hozta, hogy mi is az a cancel culture, folytatjuk majd a dalok után.
2: Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrics pontban 7:30 július 22-én szerdán. Elérkeztünk mai napjöttésünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy mit gondolnak az eltörlés kultúráról. Folytassuk gyorsan Gergővel.
1: Gergő szereti a filmeket olyannyira, hogy nem is tudja kiválasztani a kedvencét.
0: Na, hallgassuk.
2: Nem vagyok a híve annak, hogy a kommentmező egyszerűen egy rendőrség, ügyészség és bíróság, és sokszor kvázi bemondásos alapon ítéljenek el embereket. Szerintem nem véletlenül alkotott maga felé a társadalom erőszakszervezeteket, meg jogi szervezeteket, hanem azért, hogy a lincselés formáit humánusabb gátak közé szerítse.
1: Hú, de jó szó, ez a lincselés.
0: És ez a bemondásra, ugye?
1: Igen.
0: Ez az ártatlanság vélelme az interneten nem működik. Nincs rá szükség.
1: Nincs. És ott hiába van az, hogy most kommenteket, hogy hívják ezt, most nem fogom gyorsan eszembe jutni, amikor tudod, hogy szabályozzák a kommenteket, hogy cenzúrázzák a kommenteket, de valahogy nem lehet ennek gátat szabni, nem? Tehát valahogy nem tudom, hogy az mennyire működik, vagy kitiltják az embert, vagy blokkolják, de aztán létrehoz egy új profilt, tehát ez egy ilyen, ilyen szélmalomharc lehet, nem mondjuk egy oldal fenntartójának.
0: Hát például, akár. Az is benne van, purgálni a kommenteket, az egy írdatlan feladat.
1: De közben
0: lehet.
1: Ott van a vélemény nyilvánítás szabadsága.
0: Ott van, az is, igen, csak ugye ezért nehéz az egész téma, hogy meddig tart. Tehát amikor kijött az, hogy áll híreket terjeszteni bűncselekmény, egy évig tartó szabadságvesztés, akkor érted, hogy akkor hol a határ, hogy folyik egyik a másikba, vagy mi van, tehát hogy igen, ez nehéz. Köszönjük Gergőnek végül, de nem utolsó sorban hallgassuk Gyurit.
1: Gyuri szereti a természetet járni, és mereven elutasítja az ezotériát.
0: Na, hallgassuk.
2: Én úgy érzem, hogy a cancel culture eléggé a övégnapjait éli, ha még egyáltalán létezik. Azért 7-10 évvel ezelőtt ennek sokkal nagyobb hát idézőjelben hype-ja volt, és a nulladik percben úgy tűnt, hogy a zaklatási ügyek felderítése az így még esetleg jó is lehet, de amikor tényleg az lett, hogy az emberek megérezték a lincs hangulatot, meg azt, hogy büntetlenül lehet menni és emberek életét tönkretenni, akkor természetesen ráadásul a lehető legkevesebb befektetett energiával, mivel a cancel culture leginkább a közösségi médiában zajlik, ezért csak annyit kellett tenned, hogy te is egy voltál a sok közül, odaírtál egy kommentet, hogy igen, XY lehetőleg rohadjon, de meg most azonnal, de inkább tegnapra, és akkor te is hozzájárultál ahhoz, hogy akár névvel, arccal, családi fotóval is lehetett lincselni, és emberek életét, egzisztenciáját, munkáját tönkretenni, akár bűnös volt az egyén, akár nem. Mélységesen megvetem a cancel culture-t.
0: Na.
1: Ugye arra utalt, nem, hogy ugye 2020-ban a MeToo kampány, vagy hát ilyen kampány, igen, azzal indult ez a...
0: Hát előtte is volt, de akkor nagyon-nagyon felszorog.
1: És arra gondolom, hogy most úgy lecsengőben van ez. De jön azért más téma.
0: Hogyne.
1: Nyilván, amivel kapcsolatban lehet embereket így kiközösíteni.
0: Igen, hát az imént mondtam neked egy teljesen nonsense példát, így adáson kívül, hogy kiket érintett ez az egész cancel culture. Tehát van a Matt Damon, a színész, és azt írják az egyik hírportálon, hogy a színész az LMBTQ közösséget haragította magára, amikor 2021. augusztusában azt nyilatkozta, hogy az egyik lánya felelősségre vonta azért, amiért a viccben homofób kifejezést használt. Hm. Ezt elmondta, és...
1: És akkor ez hogy került? Hogy ő ezt elmesélt, hogy ez történt vele, és igen, ez alapján...
0: És erre... rászabadultak az internetes.
1: Tehát ez amikor gondold meg, hogy mit mondasz.
0: Hát,
1: vagy hát igazából...
0: De most mondod bármi rosszat? Nem mondod semmit.
1: Nem, csak elmesélt egy sztorit igazából az életéből, és erre
0: és akkor rögtön lehet...
1: Én nem tudom, ezek az emberek ilyenkor unatkoznak, vagy nem tudom, akik ennyire...
0: Ez a túlérzékenység, szerintem. Uh-huh. Meg az, hogy akkor tartozom valahol.
1: Uh-huh.
0: És nyilván jobb oda tartozni, ahol többen vannak. Uh-huh. Legalábbis ezt gondolják.
1: Ennek is biztos van pszichológiája egyébként.
0: De nem menjünk annyira bele, mert ez nem erről szól. Köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket. Szerintem azért egész jó,
1: abszolút, igen,
0: hogy mi is az egész.
1: A témát.
0: Így van, köszönjük nekik még egyszer. Útinfóval folytatjuk majd, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóban mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Rádió Antvit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Belteszék között aszfaltoznak, így a 155-ös és a 161-es kilométer között lezárták a külső sávot. Szintén az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd áteresz javítás zajlik, a belső sávot lezárták. Az M60-as autópályán az M6-os autópálya irányába a 23-as és 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot lezárták. Illetve ugyan tegnap is Bonyhád előtt a 6-os főúton a 155-ös és a 156-os kilométer között a burkolatot tisztítják, ezért sáv elhúzásos terelése kell számítani.
0: Köszi, Vali, hogyha a Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy a buszpályaudvar környékén kialakult valamiféle dugó, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, meg piacnap van?
1: Igen, szerda van, úgyhogy ilyenkor kicsit nagyobb a forgalom.
0: Úgyhogy nagyobb forgalomra kell készülni város szerte, de hát nyilvánvalóan, hogyha betartja a szabályokat, és úgy vezet, ahogyan kell, akkor nem lehet probléma, legyen türelmes és óvatos, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsünk, jó utat kívánunk!
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, 7:44-kor, július 22-én szerdán, ez az Antrit reggel. Hát igazából időben vagyunk, Vali, úgyhogy téd a pálya ismét.
1: Majdnem fáztam reggel, mikor jöttem ide felé, de elég hűvös volt egyébként. Hmm. Úgyhogy még egy pár fokkal hűvösebb lesz a tegnaphoz képest, mert 26 fok körül lesz a maximum, és napos, gomoly, felhős, hát szeles idő lesz, most is azért eléggé fúj a szél, az északi szél meg fog élénkülni. Az UV-sugárzás azért magas lesz a napos területeken, 25-26 fokos maximumokkal, csapadék viszont nem várható, és hát az éjszakai hőmérsékletek azért, ahogy így látom, ilyen 12 fokig vissza fognak süllyedni, tehát így eléggé mondhatni friss a levegőként.
0: Teljesen egyértelműen kijelenthető, hogy friss. Az előbb voltam kint, egy kicsit fúj a szél, 20 fokot írnak, hát nem tudom, hogy annyi van-e, minden esetre tényleg most egy ilyen, nem tudom, egyébként kellemes. Nem? Abszolút. Ilyen lenne mindig, nekem,
1: igen,
0: nekem
1: igen.
0: Az lenne a tökéletes nyár, lehet nyilván nem vagyunk egyformák, nyári ruha, a mai divattippünk is, más nem lehet, de csak így ennyi, hogy nyári ruha, igen. Nem kell semmi más.
1: Hát ez egy napszemüveg nem állt meg.
0: Hát azért. Napszemüveg még lehet, igen. Aztán a pollen terhelésre is térjünk ki egy picikét ismételten, mert hogy a gombák újfent problémát okozhatnak, erre készüljön föl. Az orvos meteorológia szerint időjárási front nem lesz felettünk ma, de a magasban továbbra is hűvösebb levegő áramlik fölénk, emiatt a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében görcsös panaszok, keringési problémák és vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. A szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk, erre is érdemes odafigyelni. Tehát így készüljön mára, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, 26 fok, felhős napos égbolt, pici szél, igazából ennyi. Szerintem ez vállalható.
1: Kellemes.
0: Jó lesz.
1: És az a következő egy-két napban ilyen is lesz.
0: Úgyhogy. Így van, majd a hétvégére, vasárnapra írnak 31 fokot talán. Az
1: ott
0: már
1: egy kicsit
0: lesz.
1: Melegszik, igen.
0: Na de ma még ma van, úgyhogy 26 fok, így készülj, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez a Rádió Antrit FM 100.

0: 4 perc múlva 8 óra lesz július 22-én szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor összegezzük, mi történt eddig. A napjátos tagjait kérdeztük arról, hogy mit gondolnak a cancel culture-ről, vagy magyarul az eltörlés kultúráról.
1: Tanultunk ma, meg én is sokat egyébként, de hogy közben egyrészt ez a jelenség, ugye a közösségi média az internet elterjedésével jelent meg, de hogyha kicsiben nézzük, ugye arról beszéltünk, hogy akár iskolában, munkáján vagy faluban is jelen lehet, vagy jelen volt. Többen nem tudták, hogy mi ez, de azért a fiúk tudták, hogy miről is van szó. Hát igen, ennek olyan nem lehet gátat szabni, és úgy ömlik.
0: A lincs hangulat, ugye igen, az hangzott igen. El, a lincselés maga. Hát igen, azért az online világban ez sokkal egyszerűbbé vált.
1: Én azt gondolom, hogy ez is az a fajta érzelmi intelligencia lenne szükséges, hogy az egyén ne álljon bele ebbe a tömegbe, és akkor, de hát jó, hogy nyilván ez egy ilyen utopisztikus elképzelésem, de hogy valahogy ez az irány lehetne talán. De hát
0: talán ez lehetne, de az a helyzet, tudod, hogyha frusztrált vagy alapból.
1: Akkor valaki kell tölteni?
0: Valahol azt ki kell adni, hogyha, és akkor az lehet túlérzékenységtől kezdve bármi, és hogyha van egy lehetőséged, ami ott van a zsebedben, hogy te most akkor valakibe beleállj.
1: És biztos, hogy partner akadsz ott.
0: Hogy?
1: Tuti. És akkor lehet oda-vissza.
0: Így van, menni. És akkor lehet, igen. Lehet szépen akár életeket tönkre tenni. Tegyük, tehát adjuk meg, hogy amikor elkezdődött ez az egész, mondjuk 10 évvel ezelőtt, azért voltak ennek olyan része, amelyek még kontrollálva voltak viszonylag, és mondjuk pozitív végkifejlet jött. Tehát ne hallgassuk el azt, hogy lehet ennek
1: jó oldala is.
0: Csak amikor ez az egész átcsap abba, hogy akkor mi most akkor haragosan lincselünk tényleg. Az már annyira nem jó. Köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és a folytatásban hát azzal foglalkozunk, hogy a progresszív büntetések és letöltendő lenne-e a megoldás a gyors hajtókra, mert hogy van most egy ilyen, nem is tudom, minek mondjam, kérdőív,
1: amit ki lehet tölteni.
0: Mert szépen végigmegyünk rajta, és akkor erről beszélgessünk a 744-444-444-en a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
5: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz saját tájékoztatása szerint házkutatást és lefoglalást hajtottak végre a nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészi tájékoztatót, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő a poszthoz fűzött kommentben hozzátette, várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Havasi Bertalan a közleményben azt írta, ilyenre 1990, a kommunizmus vége után nem volt példa Magyarországon. Az önkényuralom a mai napon szintet lépett, értékelt. kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjra. A 24 órán keresztül használható korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegyára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a társaságok együttműködésének köszönhetően létrejött F1 Hungaroring kombinált napi jegy egyetlen termékben biztosít kényelmes utazási lehetőséget a rendezvényre látogatóknak. A kifejezetten ebben az időszakban érvényes kombinált napi jeggyel az utasok egyetlen termékkel vehetik igénybe a fővárosi és a Pest vármegyei közösségi közlekedést. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén a cég egyik szerződött partnerének működési területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban, tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Közleményükben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek, faanyagok gyulladtak meg. A tűzet a létesítményi tűzoltó egység eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg a tűz, sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és a lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, jelezték a közleményben. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája elrendelte egy 46 éves tiszafüredi férfi letartóztatását, aki az élettársát 8 hónapon keresztül tartotta elzárva, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség hozzátéve. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség a személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A vádhatóság indítványa szerint a férfi 2025. decemberétől 2026. július közepéig Tiszafüreden, a közösen lakott lakásukban két heti rendszerességgel búdult állapotban összeveszett az élettársával. Volt, hogy a nőt mesztelenre vetkőztette, majd az ágyhoz, illetve a székhez kötözte, bántalmazta és több órán át megkötözve tartotta. A nő végül idén július 16-án úgy tudott megszökni, hogy a gyámügytől segítséget kért.
3: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel is, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel, július 22-én 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor beszéljünk arról, hogy hogyan kellene szigorítani a közlekedési büntetéseket, kell-e, érdemes-e, és egyáltalán mit lehet tenni, mondja el véleményét a 74 444 444-en.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics, reggel megidéztük egy picit a 2002-es Pókember filmet. Ez mekkora film volt? Vali, láttad?
1: Nem tudom. Nem láttad. De azt nem is raktam össze, hogy ez a Pókembernek
0: volt. De onnan volt, a 2002-es Pókember filmből volt. Így bizony. Nagyon jó kis film. No, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy komoly változtatásokat készít elő a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a közlekedők számára. Erről pedig egy kérdőívet is közzétettek, amit hát több mint 130 ezeren töltöttek már ki. És hát a szigorításokról jelentős javulást várnak.
1: Mert azért most így visszagondolva az elmúlt időszak híreire, azért még továbbra is rengeteg a közúti halálos baleset, az ittas vezetés, hát most a rollerekről ugye ne is beszéljünk, vagy akár ezek a gyorsulási versenyek, és minden egyéb, és gondolom kell valami olyan megoldás, vagy mert hogy ugye a többi országban, mondjuk európai országokban ezeknek vannak szankcióik, vagy például visszaesők, akiknek többször is előfordul hasonló közúti, nem tudom, kihágása vagy bűncselekményt követel, akkor egyszerűen utána szankcionálják, és talán még olyan is van, hogy elveszik az autóját.
0: Van, bizony.
1: Akár.
0: Jelenleg a járművek elkobzására hazánkban csak kivételes esetben a járművel elkövetett szándékos bűncselekmény esetén kerülhet sor, tehát mint egy drogkereskedelem. A jármű elkobzása esetén a tulajdonos a kártalanítás nélkül véglegesen elveszti a tulajdonjogát a járművön, és egyébként számos európai országban, ahogy mondottad is, Vali, Svájcban és Ausztriában például az ismételt vagy kirívó gyorshajtás esetén nem csak pénzbírság, hanem a jármű lefoglalása vagy elkobzása is alkalmazható, és ez állítólag visszatartó erő.
1: És ugye ezen gondolkozunk, hogy ezek a szankciók, hogy megakadályozná azt, hogy mondjuk további hasonló esetek történjenek, preventív lenne mondjuk mások számára, és azt mondja, hogy hú, hát hogyha ezt alkalmazzák, akkor én is jobban odafigyelek? Ugye itt ez a kérdés, hogy vajon ez így a jövőben ez így jó lenne.
0: Például ugye ez egyik kérdés az úgy hangzik, hogy ebben a
1: kérdőívben.
0: Igen, ezt akartam mondani, köszi Vali. Egyetérte azzal, hogy kirívó gyorshajtás esetén a jármű a forgalomból ideiglenesen kivonható legyen. Ugye itt a kirívó gyorshajtás azt jelenteni, hogy például lakott területen belül 120 km/h fölötti, autópályán pedig 200 km/h fölötti sebesség.
1: Akkor ezek szerint lehet, hogy nem elegendő ez a eléggé magas mértékű mondjuk pénzbírság, hanem...
0: Hát erről beszéltünk már egyszer, emlékszel, amikor volt a nem tudom, valami Porsche-ba, vagy nem tudom, mivel hajtott nagyon gyorsan az úriember, hogy oké, most kifizet, mit tudom, 130 ezer forint bírságot.
1: És akkor minden hónapban kifizet. Na most hát ugye itt azért gondoljunk arra, hogy lehet, hogy abban az egy-két esetben nem okozott balesetet, de valahogy mindig az jön ki, nem, hogy az ártatlan veszti az életét valahogy, hát, ha nem is általánosakban mondható ez, de hogy azért ez így előfordul.
0: És akkor a következő kérdés például úgy hangzik, hogy egyetértünk-e azzal, ha egy járművezető visszaesően követel különösen súlyos közlekedési szabályszegéseket, tehát kirívó gyorshajtás, súlyosan ittas vezetés, vasúti átjáron tilosban áthajtás, haladása az autópálya leállósávján, stb. Akkor az általa tulajdonolt és a visszaeső szabályszegés során használt jármű elkobzására is sor kerülhessen például.
1: Igen.
0: Ez egy
1: vagy gondoljunk kérdés. Például a vasúti átjárókra. Hát ott kapásból én azt gondolnám, hogy ott elég lenne egy olyan eset, hiszen azokból tragédiák születhetnek.
0: Sőt, születtek is már. Jó párszor. Szóval vannak ilyen mindenféle ötletek ebben a kérdőívben, beszélgessünk ezekről, hogy mit gondol például erről az autó elkobzásról. Visszatartó erő lehet-e? Beszéljünk róla. 744-444-444-en.
2: Ez az Antrics reggel. Kezdje a napot igazi

0: 4 perc múlva 8:30 lesz, július 22-én szerdán, ez az Andrit reggel. Beszéljünk tovább erről a közlekedési szabályszegésekről szóló kérdőívről, amit már több mint 130 ezeren kitöltöttek. Ugye itt szigorúbb szankciókról van szó.
1: És van egy olyan része, hogy progresszív szankciók. Van egy olyan része, hogy ugye a jelenlegi szabályozás értelmében a korábban elkövetett közlekedési szabálysértések csak szűk körben befolyásolják a szankció mértékét. Az elkövetők vagyoni és jövedelmi viszonyai a bűncselekmény esetén kiszabott pénzbüntetés kivételével nem befolyásolják a kiszabható büntetések mértékét. Tehát, hogy ugye erről már korábban is lehetett hallani, hogy a te anyagi viszonyaidnak megfelelő, vagy jövedelmednek megfelelően szabják ki azt a bizonyos büntetést.
0: Hát az előbb beszéltünk róla, ugye, hogy amikor 30 milliós sportautóval járkálsz, akkor a 130 ezer forint nem biztos, hogy annyira visszatart. Ugye itt az egyik kérdés, hogy mi lenne akkor, vagy jó ötlete az, hogy a visszaeső gyorshajtójárművezetők magasabb bírságot kapjanak, mint az első alkalommal szabályszegők. Szerintem ez egyértelműen
1: vállalható lenne. Finnországban például gyorshajtás esetén kiszabott bírságnál számít az

0: elkövető anyagi helyzete. Svédországban a finn modellhez hasonlóan napi tételekben mérik a súlyosabb közlekedési bűncselekményeket, például az extrém gyorshajtás vagy az ittas vezetést. A bíróság minimum 30, maximum 150 napnyi tételt szabhat ki, ahol egy-egy nap értéke a sofőr éves jövedelmétől, családi állapotától és vagyonától függ. Tehát így az, van. Hogy most gondoskodnia kell nyilván egy családról, hogy egyedülálló-e vagy családos.
1: Így
0: és
1: van.
0: Ezt is figyelembe veszik.
1: És hát akkor ebből következik a következő kérdés, ugye, hogy a gyorshajtási bírság mértéke az elkövető jövedelmi helyzetével és vagy a jármű értékével arányosan legyen megállapítva. Erről is hát, szót ejtettünk már ugye korábban, hogy a nem akarom magam ismételni, a 130 ezer nem biztos, hogy visszatartó elő lenne, de hogyha mondjuk azt nézzük, hogy 30 milliós autóval, akkor mondjuk egy 3 millió forintos bírság lehet, hogy már megérződik.
0: Igen.
1: A költségvetésen legalábbis. És vannak ilyen minden, tényleg nagyon érdekes dolgok vannak, úgyhogy beszéljünk erről, hogy ön mit gondol, mivel lehetne még szigorúbbá tenni, vagy jobbá, vagy biztonságosabbá tenni a közlekedést. 74-444-444.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma. Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Ennyi volt a reklám.
3: Andrét. Ez a Rádió Andrét.
7: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: Ez az Antrics reggel 8.42-kor, július 22-én szerdán folytatjuk beszélgetésünket. Mai témánk ugye arról szól, hogy hogyan lehetne szigorítani a közlekedési szabályokat, bírságokat.
1: Mert hogy ugye egy kérdőívet bocsátottak ugye a közelémet, hogy az elmúlt években közúti közlekedési balesetek során 456-an vesztették életüket, és több mint 4500-an súlyosan megsérültek, és hogy ugye elgondolkodtak azon ugye a közlekedési és beruházási miniszter, hogy ugye szigorúbb szabályokat és büntetéseket kellene kidolgozni, és van egy telefonunk, ha jól hallom.
0: Igen, van egy telefonunk. Jó reggelt, Rádió Antrit, előadásban van.
2: Szuper szerda!
1: Jó reggelt!
2: Szuper kérdések mindenkinek! Hát nem is tudom, hogy kell. Kezdjük talán az első mondattal, hogy egy jelentősebb összegben mennék fogadni arra, hogyha bevezetik az új szabályozást, akkor sem fog jelentősen csökkenni a súlyos, halálos, meg amit szeretnénk. Jó, ezt már szeretnénk évtizedek óta, és ez nem csökken. Hát a kérdőívről talán. Az eldöntendő kérdések mindig irányított gondolkodást szeretnének előidézni. Nem alkalmasak arra, hogy a közös, ez egy közös játék, közös szabály, a közlekedés egy közös játék, és ahhoz, hogy a közös gondolkodást, a közös együttműködést, a megoldás keresést elősegítsük, ez nem jók az eldöntendő kérdések, kifejtős kérdésekre lenne szükség. Ezzel kipipáljuk a társadalmi egyeztetést, címszót csak, aztán meg is vagyunk a dologgal. Ennyit a kérdő írnek a kitöltéséről. Én azt gondolom, érdekes kérdések vannak benne például, nagyon érdekes kérdések, hogy elkobozzunk-e autót, meg ilyeneket. Hát egyszer, nézzük meg egyszer matematikailag. Félmilliónál is több, 5,6 millió jármű fut Magyarországon. Tegyük föl, hogy a 10%-a egy ilyen nem szabálykövető és néha vétő sofőr. Tegyük föl, hogy ennek is a 10%-a, tehát a teljes járműforgalom 1%, járműforgalom 1%-a mondjuk ilyen visszaesős, meg el kéne venni az autóját, meg ilyen. Hát itt több tízezer autót hol a fenébe tartunk, nyomunk be, amikor a konzervdobozokat se veszi át a mételep. Szóval mennyibe fog ez kerülni? Nem tudom, hogy ez mennyire okos kérdés, vagy mennyire átgondolt dolog ez az autó elkobzás. A gyorshajtást évtizedek óta nyomjuk, hogy a gyorshajtás, és senki nem ás a mélyére, senki nem foglalkozik ezzel, hogy nem valós dolog a gyorshajtás miatt okozott sok baleset. Nem az a valóság. A valóság a relatív gyorshajtás. Hiába teszünk ki trafipaxokat, védákat, bármit is, nem csökken ez a dolog, mert nem arról van szó, hogy mindenki megy, mint az őrült, hanem arról van szó, hogy nem tudom megítélni azt, hogy adott forgalmi helyzetben, időjárási körülmények között mennyivel kell haladni. Vagy az autó műszaki, gondolok a gumira állapota szerint, mennyit mehetek-e nyári gumival a télen, a hóba, 15-tel vagy nem. Tehát a relatív gyorshajtásról kellene beszélni, erre kellene kidolgozni valami lényeges megoldást, hogy ezek ne okozzák a baleseteket, mert az abszolút gyorshajtás az, ami miatt történnek ez a rengeteg baleset. Sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni szerintem például az oktatásra. Nem is tudom, hogy mikor hallottam megjelenni a rádióba például a Tolnamegyei Balesetmegelőzési Bizottságot, aki elmondja, hogy vagy volt olyan vidéki rádió, aki rendszeresen beillesztette a műsorába, hogy egy autós iskola oktatója körbe szaladt a városon, és az aktuális, éppen előálló, hogy ne rutinból közlekedjünk, problémákat elmondta. Látszik, hogy a kölyköket is nem ki kellett volna engedni a vakációba rollerezni, hanem valamit elmagyarázni nekik a Kresszről. Tehát lehetett volna még két hét, hogy fiam, ha rollerre ülsz, akkor akkor nagyon jót teszel azokkal, akik mesét várnak. Tehát én azt látom, hogy meg ez a nagy büntetés is, hogy mi a nagy büntetés? Tehát ez olyan, mint a elveszem az autóját, mint az óvodában a játék, hogy akkor ha szórod a lapáttal a homokot, akkor nem adok a közedbe lapátot. Most megbüntetlek arra, hogy egy autónyi pénzt fizessél be, vagy az autódat veszem el, nem ebben guba. Tehát
0: hát nincs autó, nincsen baleset.
1: Igen,
2: hanem veszek másikat, mert nem büntettek meg annyira, hogy a pénzemet. Tehát
1: igen, ez is sok kérdés felvet nyilván.
2: Alapvetően ez a társadalmi egyeztetés kipipálása ebben a formában nem fog eredményre vezetni. Ugyanazok gondolják át ezeket a kérdéseket, ugyanazok hozzák meg a döntéseket, és senkit nem kérdez. Nem azt mondom, hogy engem kérdezzenek meg, mert én az új kresszel se tudtam dülőre jutni, még mindig nem értem, hogy miért kell a piros lámpánál megállni. Ez nekem még mindig új, de lehet, hogy lennének okos emberek, akiket nem kérdezünk meg, és jó ötleteket adnának.
1: Ja.
0: Köszönjük szépen a telefont.
2: Na, próbálkozunk. Okay. Megvan ajánlva ez a nagyobb összegi fogadás bárkinek is.
1: Okay.
2: Jó?
1: Akkor szép napot, köszönjük. Szép napot. Egyébként, hogy beszéltünk valamiért, egyszer jó múltkor eszembe jutott ennek kapcsán, hogy az autós iskolákat lehetne mondjuk felelősségre vonni.
0: Na ez nagyon messzire visz.
1: Ugye, mert ez jutott eszembe, és hányan kikerülnek úgy utcára, hogy vajon tud-e vezetni, megfelelően vezete, tehát van-e az autós iskolának felelőssége például abban, és ez most csak egy ilyen, így feldobtam abban, hogy milyen közlekedési helyzet van az utakon.
0: Ez egy jó kérdés, erre is várjuk a választ a 74-444-444-en.
3: A Rocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Három perc múlva lesz 9 óra, vagy lassan csakán 2 is, az a 3. július 22-e van, szerda, ez az Antrit reggel, arról beszélgettünk ebben az órában, hogy hát kikerült egy kérdőív, ami arról szól, hogy hogyan lehetne, nem tudom, súlyosítani a szankciókat a közlekedésben.
1: Vagy esetleg más büntetéseket kilátásba helyezni, mint mondjuk az eddigiek, hogy ugye már nagyon sok a közúti baleset. Még egyébként szeptember végéig, ha jól láttam, szeptember 29-ig lehet egyébként kitölteni ezt a kérdőívet. Azt mondja, utána mi lesz, az majd azért kíváncsi vagyok rá, hogy lesz ennek következménye, vagy csak ez egy ilyen felmérés.
0: Így van, ajánljuk egyébként a kérdőívet, online igen, elérhető, szépen ki lehet tölteni. Egyről nem beszéltünk, és az, hogy a bírságok ugye most a központi költségvetésbe kerülnek be, az állam általános bevételeit gyarapítják, nem kötődnek közvetlen célhoz. Ami nem biztos, hogy így jó, és erről is van egy kérdés, hogy mi lenne, hogyha ezek a közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatban kiszabott bírságok kizárólag a közlekedés biztonság javítását célzó intézkedésekre lennének felhasználhatók. Uh-huh. Ez mondjuk egy progresszív.
1: Abszolút, hogy tehát visszaforgatják gyakorlatilag a...
0: Okozzebra, a világítás.
1: Igen.
0: Ilyesmi. Úgyhogy a kérdőív az megtalálható az interneten, ajánljuk kitöltésre. Köszönjük a véleményeket, neked is köszi, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia. A folytatásban pedig érkezik Róra Nikó, a Romcar Travel irodavezetője, akivel utazni indulunk, ahogy szoktuk, úgyhogy nem akar lemaradni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej!
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Még nincs új államfőjelöltje a Tiszapárnak. Több tízezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnökökkel együtt gyakorló házelnök, aki erről napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok, de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen közöttünk az indulat és több a kölcsönös tisztelet, fogalmazott Forsthoffer Ágnes, akinek felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Emlékeztetett, az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követően a köztársasági elnök megbízatása hétfőn megszűnt. A Tisza párt parlamenti frakciójának még nincs új államfőjelöltje. A képviselőcsoport a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, folyamatosan jönnek az ajánlások, amiket meg fognak vitatni, mondta kedden a parlamentben újságíróknak Bújdosó Andrea. A Tisza frakció vezetője közölte, ez egy hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetnünk kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet. A politikus lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Egy Polgár Juditról szóló kérdésre válaszolva hangsúlyozta, sajnálják, hogy a sakkozó nem fogadta el a felkérést, de tiszteletben tartják a döntést. Egy másik kérdésre felelve kiemelte, hogy a frakcióval megbeszélték a hozzájuk érkezett jelöléseket, és Polgár Juditot kiváló jelöltnek tartották. Több fontos ügyben is döntést hozott a parlament kedden. Az országgyűlés megszavazta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot. Ezt a kormány szerint az indokolta, hogy az iskolakezdés a szűkösebb anyagi lehetőségek, illetve a tankötelezettség kezdete miatt egyetlen családnak se jelentsen aránytalan terhet. A jogszabály szerint a támogatás nem minősül jövedelemnek, ezért nem kell utána adózni, és végrehajtás alá sem vonható. Elfogadta az országgyűlés 139 igen és 26 nem szavazattal egy tartó mellett a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló határozatot is. A határozat célja az új közszolgálati média szervezeti rendszer megalapozása. A múlt csütörtöki bejelentéstől mostanáig több mint 131 ezeren töltötték ki a kormány oldalán elérhető közlekedésbiztonsági kérdőívet. Az eddigi válaszok eloszlása alapján sokan egyetértenek az extrém gyorshajtók, a notórius szabálysértők és a közúti versenyzők elleni határozottabb fellépés ötletével. Bár a különböző szankciókkal és szigorításokkal kapcsolatos kérdések egy része megosztja az embereket, a válaszok több mint fele a válaszadók többségének egyetértését jelzi. A szigorítást legalább részben támogató válaszokkal együtt ez az arány összességében meghaladja 70%-ot.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel is, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerd reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt július 22-én. Fekete Dávid vagyok. A folytatásban érkezik Róra Nikó, a Romcar Travel irodavezetője, akivel a megszokott két heti kiruccanásunkra indulunk. Figyelem, az ajtók hamarosan záródnak.
2: Ez az Antrit reggel,
3: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Ez az Antricseke, 9 óra múlt 11 perccel, és itt ül velem szemben Róla Nikó, a Romcar Travel irodavezetője. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: No, hát múltkor beszéltünk, ha jól emlékszem, a Last Minute-ről, hogy nem úgy kell elképzelni, ahogy az egyébként a fejekben él, most pedig szerintem arról beszéljünk, hogy már nincsen Last Minute.
1: Igen, ezt pont jól látod, igen, egyébként rajtunk is, vagy rajtam is szó szerint látszik, hogy nincs több Last Minute, ez valóban így van, sokkal több az utazni vágyó, mint amennyi hely van. Aha. Úgyhogy pont egy kollégámmal még ide jöttem, az alatt beszéltem telefonon, hogy én szerintem azt, hogy még kivárunk, és úgyis lesz jobb ár, és lesznek még helyek, és ráérünk, én szerintem ez gyakorlatilag a héten valahogy így mindenki a fejéből így kiverte, mert egyszerűen annyi telefont, hogy holnap indulnánk, de legkésőbb holnap indulnánk, tehát gondolj bele, ilyenkor reggel a telefon, legkésőbb holnap indulnánk. Ez olyan szinten normálissá kezd válni, úgy képzeld el, mint régen az, hogy mit tudom én, januárban valaki felhívott, hogy mondjuk tervezzük meg a nyári nyaralást. Most ez az egész, ez teljesen átfordult, holnap indulnánk, holnap után indulnánk, nyilván iszonyatosan vágyik mindenki a pihenésre, nagyon fáradtak az emberek, én azt látom, de ez a Last Minute most egy picit azt gondolom, hogy az idén megint csak háttérbe kerül, mert nincs hely, nincs szabad hely.
0: Uh-huh. Már augusztusra.
1: Már augusztusra, igen, de például tényleg valósan most is ugye egy üzenettel indítottam, és ők ténylegesen holnap szeretnének indulni Krétára, most nyilván nekik még ugye, vagy még, tehát találunk helyet, de a Last Minute szó szerint, mint fogalom, hogy kedvező áron tudunk utazni, sokkal kedvező áron, nagyobb kedvezményekkel, ez nincs, mert nincs érdeke a hotelnek, légitársaságnak kedvezményt adni, hiszen ugye az utasok vannak jelenleg többen, mint ugye a maga a kínálat.
0: Változik akkor ez is. Régen azért divatja volt a Last Minute-nek.
1: Persze, mindenki kivárta. Ez az előfoglalás, ez egy ilyen szitok szó volt, tudod, itt is mindig, egyébként olyan félben mondom ki mindig ezt, ugye van az előfoglalás, meg a biztosítás, igen, ez a két szó nálunk, ami ugye egyszerűen ilyenkor látom a velem szembe ülő szemén, hogy az ördögtől való dolgokról beszélek, de hogy a Last Minute pedig mindenkinek mindig egy ilyen wow, majd én azzal élek, és majd én megmutatom, hogy jó áron utazom. Volt időszak, én is emlékszem, 25 év alatt volt olyan, amikor mindenki Last Minute-ben utazott, és nagyon jól is járt vele. Viszont most, tavaly előtt folyamatosan azt látjuk, hogy már nincs Last Minute, már nem érdekes senkinek akciózni, rengeteg az utazni vágyó utas, nyilván nagyon sok a hely is, de hát miért akciózni egy szállodán, amikor még a mai nap is mondom, ez van, hogy holnap indulunk, tehát már pakol a család, még sehol a nyaralás, én ahogy innen az irodába érek, akkor lesz egy foglalás szerkesztve, és ők már mondom, már most vadul pakolják a bőröndöt.
0: Az kemény azért.
1: Úgyhogy most ez az új utazási tendencia, vagy erre kell majd valami ilyen nagyon hangzatos kifejezést találni, mint a Last Minute, hogy néz ki az, amikor tegnap este megálmodják, hogy utaznak, és holnap már indulnak.
0: Na hát majd, hogyha meg lesz ez a kifejezés, akkor rátérünk biztosan. Zenélünk, aztán pedig elutazunk Disneylandbe egy picikét, mert az mindig izgalmas tud lenni, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Andris reggel, 9 óra múlt 18 perccel, július 22-én szerdán folytatjuk beszélgetésünket Róra Nikóval, a Romkártravel irodavezetőjével. Beszéljünk Disneylandről egy picit.
1: Hát ugye mi már beszéltünk Disneylandről itt a szünetben, de hát nyilván ennek van egy konszolidáltabb verziója is, ugye. Igen, Disneyland ugye az folyamatosan rajta minden család bakancslistáján, és megmondom őszintén, hogy én ugye mindig mindenhova először megyünk, meg már rögtön megyünk, még kisenyitott, és már megyünk, de valahogy a Disneyland a gyerekekkel így nekünk is így nagyon-nagyon eltolódott, és ugye most így 14 évesen, most hétvégén mi is Disneylandben voltunk. Ez nem most arra lett tervezve, mert ugye ezt már ugye a szünetben beszéltük, hogy volt egy nagyon jó kis dátumunk, de a gyerekek nem voltak túl jól, úgyhogy áttettük mikorra is, ugye egy hét múlva, ami ugye a szülinapomnak a hétvégéje volt, úgyhogy pont azon beszéltem amúgy a kollégámmal telefonon, hogy ezt nem tudom elhinni, hogy komolyan Disneylandet tudod választani szülinapra, és így nyilván nem ugye, az ember nem azt választja, de ugye anyaként nem te választasz, hanem ugye csak sodróc, és hirtelen Donald kacsánál ébredsz fel ugye a születésnapod reggelén, úgyhogy ez most így volt velem is, de szó, a lényeg az, hogy egyszerűen én értem, és ha valaki érti, az tényleg én vagyok, hogy nincs idő. Nincs idő nyaralni, nincs idő pihenni. Az ember, hogyha egy olyan munkát végez, amiben a nap napot ér, a hetek egymást követik, azt sem tudod, hogy éppen milyen nap van, mindenhol mindig szükség van rád, számítanak rád. Van egy belső indítatás, belső lelkiismeret, ami nem enged így egy hétre, két hétre ilyenkor így elszakadni, mert hát nyilván rengeteg utas tisztál meg minket a bizalmával, és ezeket a nyaralásokat ugye egyszerűen végig kell vinni. Nincs egy olyan holt idő, amikor lehetne esetleg nekünk is egy hétig valahol nyaralni. Nyilván az ember próbál ilyen hétvégéket belecsempészni ezekbe a nyári szünetes hetekbe is, és ilyen volt most például egy péntek vasárnapunk. És aki abban töri a fejét, vagy azon töri a fejét, hogy nincs egy hetünk, valahol egy három nap, nyilván ez nem tengerpart, nem pihenés, abszolút nem pihenés, mert nyilván az ember fáradtabban jön haza, mint ahogy ugye elindult, de hogy egy családnak egy fantasztikus élmény, az biztos, úgyhogy ha bárkinek ott van a listáján, vagy akár anyukák gondolkodnak azon, hogy lehetne a gyerekeknek mondjuk egy szuper hétvégét szerezni, akkor bátran buzdítom őket, hogy ahogy idáig is tették nagyon sokan, ezután pedig nyilván abszolút friss és tényleg frissebbnél is frissebb információkkal nyugodtan fordulhatnak hozzánk esetleg ez ügyben is bizalommal. Hát a anyukaként ezt nem lehet megúszni, azt mondjuk azért még zárójában hozzá kell tennem, tehát amikor a gyerekek ma a különböző felületeken kipörgetik maguknak, és előre látják, hogy abban az előttünk álló, nem tudom, 20 méter magas toronyban mi lesz annak a két percnek a kimenetele, hát ezeket is nekünk is nyilván jó lenne végigbörgetni előtte, mert akkor nem kerülhetünk olyan csapdákba, amiben ugye én is belekerültem, mert ugye az ember csak sodródik, nem engedi fel a gyerekét ugye egyedül, mert azért biztos, ami biztos, de hogy azért olyan dolgokon megyünk keresztül is szülőként, amire egy legvadabb álmunkban nem gondoltunk volna, ez biztos. Úgyhogy én kívültöttem, kivisítottam magam, azt szerintem a következő 20 évre a kolléganőim legnagyobb örömére szerintem. Egyszerűen bárki, tehát hogyha úgy gondolják, hogy belefér egy ilyen péntek, vasárnap, akkor tényleg szuper program lehet. Nem feltétlenül mindig egy hetekben kell gondolkoznunk, vagy ilyen óriási nagy, hogy x-eljünk ki 10 napot a naptárból, én tudom, hogy nem lehet. Egyszerűen fizikai képtelenség bizonyos munkakörökben, ezt nem lehet megengedni. De egy pénteki déli indulással, ott már ugye az a péntek már majdnem elment, és egy vasárnap esti hazaérkezéssel egy két és fél nap is fantasztikusan tud sikerülni. Vannak azért egyébként nagyon fontos tudnivalók, meg jó kis gyakorlati tanácsok, főleg ahogy ne, vagy hova ne, vagy hova ne foglaljunk például, hogyha Disneylandbe megyünk. Ezeket a tanácsokat nyilván mindig megosztjuk a velünk utazókkal. Mondom, mindentől kezdve pedig azért nyilván az ember ilyenkor kicsit pihen, de azért hoz haza olyan hasznos és fontos tudnivalókat, illetve együttműködéseket, amiket utána szívesen kínálunk az utasainknak, úgyhogy ha valaki kalandra vágyik, akkor azt gondolom, hogy ne gondolkozzon, hanem tényleg tervezzenek be egy ilyen kis

0: egy egész hétvégére való élmény, rengeteg egy sok, amit okoz a gyerekeknek, meg szerintem egyébként a családnak is egyaránt.
1: Na hát akkor Disneylandre fel lehet menni, üvöltözni, sikoltozni. Zenélünk, aztán pedig rátérünk egy picit az őszi szünetre, hogy ott mi a helyzet, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 4 perc múlva fél 10 lesz, július 22-én szerdán, ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Róra Nikóval, a Romcar Travel irodavezetőjével. Megérkeztünk Disneylandből. És mondjuk már most tervezünk előre az őszi szünetre.
1: Így van.
0: Hova megyünk?
1: Ez Egyiptom vezet. Tehát, igen, Egyiptom vezet, én azt látom. Mindig ugye Dubáj. Dubáj ugye a fő attrakció az őszi szünetnél. Nekünk évek óta Dubáj vezet. Dubájból induló hajóutak, vagy csak maga Dubáj, vagy Dubáj Abu Dhabival, és ennek számtalan verziója, vagy esetleg Dubáj és onnan mennek tovább, akár mondjuk a Maldív-szigetekre az utasok. De az idén valahogy ugye ez egyszerűen meg kell érteni nekünk is lassan, nagyon nehezen, ugye főleg én ugye Dubáj mániásként rettentő nehezen értem meg, de valahogy ez úgy van, hogy mint hogyha letennének elénk az iskolába egy térképet, és mondjuk a magyar határnál, itt a román-ukrán határnál, mint hogyha húznánk így ezzel a grafit ceruzával, biztos megvan mindenkinek az a nagy postaíron, tudod, az nagyon vastag, egy ilyen vonalat, és ezt így kell elképzelni az utasaink fejében is, hogy húzott egy vonalat ott márciusban, és ő bizony, ami ettől a vonaltól keletre van, ő oda nem megy, mert fél.
0: Aha.
1: És rengeteget gondolkodom ezen egyébként.

0: Volt ugye pár hónappal ezelőtt egy ilyen meetingünk is, hogy jó, akkor mi legyen Dubáj helyett.
1: Igen.
0: Mi legyen, semmi. Tehát, hogy van 4-5-6 verzió, ami így felmerül, de amikor már felmerül mondjuk egyik másik úticélnek a neve, már akkor tudjuk, hogy ez nem tudja helyettesíteni Dubájt. Tehát van az az utas típus, aki így van, mint ahogy mondtam, hogy meghúzta ezt a nagyon kemény vonalat ezzel a nagyon kemény ceruzával, és ő egyáltalán nem kíváncsi arra, ami tőlünk keletre van, és el sem indul. Ezt így kell szó szerint érteni. A másik utasunk tegnap este 10-kor Dubáj egyik tényleg fantasztikus szállodájából küldi nekem a képet, hogy mit gondolok erről a szobatípusról, hogy szeptemberben ide jöjjön-e vissza, vagy esetleg egy szinten lejjebb, vagy feljebb. Ez a kettő típus van, aki most is tényleg nem törődik ezzel az egésszel, ami itt van sajnos a világban, és kint van a oké, nyár van 45 fok, vagy 50 fok, de gyakorlatilag teljesen mindegy, mert itt is volt már 40 fok.
1: Igen.
0: Úgyhogy ők most is Dubajban vannak, és Dubajban is készülnek szeptember-októberben, őszi szünetben is, és van mondom a másik, aki pedig egyáltalán hallani nem akar, mint lehetséges desztináció, és valahogy így, szerintem talán ez biztos egy ok mögötte, de így abszolút első helyen van Egyiptom. Uh-huh. Aki nagyon jól kommunikál, nagyon-nagyon erősek a szállodák, nagyon jó a kínálat, nagyon sok agyon használt hotelt most felújítottak. Aha. Fantasztikusan néznek ki, nagyon jó szerviz van, nagyon jó európai utasoknak megfelelő konyha, és rengeteg gyerek program, rengeteg animáció, rengeteg vízi csúszda park, vízi vidám park, sima normál vidám park, tehát minden adott ahhoz, hogy egyszerűen Egyiptomot kicsit újra gondolja az, aki mondjuk éveken keresztül oda járt, és már ugye mindig volt egy ilyen, ötször voltunk Egyiptomban, miért menjünk vissza? Uh-huh. És akkor ugye mindig jöttek az alternatívák, és most bátran ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg a mostani egyiptomi kínálatot, és csodákat fog látni, mert mi is, akik ugye ezt nézzük minden nap, én is számtalanszor megállok, hogy Jézusom, itt is egy új szálloda, vagy itt egy felújított, és úgy újnak nevezett szálloda Egyiptomban. Árérték arányban nagyon jó, ugye, és még a kiemelt időszakban is azt mondhatom, hogy jók az árai, úgyhogy nálunk torony magasan Egyiptom viszi most az idei őszi szünetet. Oly mértékben egyébként, hogy egyes indulási napokra, ugye ott a szünet majdnem minden napján, most picit túlzással, de mondjuk nyilván egyébként minden napot is tudok mondani, és abban nem egy akkorát túloztam, vannak már olyan dátumok, ahol az egyes nagyon kiemelt, nagyon közkedvelt, ugye van mindig ez a top 5 szálloda, amit ugye minden család használ, ezekben már valóban van olyan nap, ahol már nincs hely.
1: Már most
0: nincs hely, és ugye július van, mert nem tudom, szerintem régen az őszi szünet, én emlékszem arra, amikor ez az őszi szünet, ez arról szólt, hogy jártuk ugye ennek megfelelő napon ugye a temetőt, ugye meg ugye a család, igen, összegyűlt és a többi, tehát gyakorlatilag az őszi szünet nem volt egy ilyen utazási dátumként, vagy ilyen hova menjünk pihenni, igen, a fejünkbe. Igen, igen. Aztán jött, így bekúszott, így valahogy így nagyon lassan észrevétlenül úgy, hogy most már... Én például tavaly azt mondtam, hogy majd lesz egy lájtosabb őszi szünet, és akkor utána neki megyünk majd a téli szezonnak, ugye megtervezzük a téli szezont. Ehhez képest olyan őszi szünetünk volt, mint mondjuk most egy július. Úgyhogy az, hogy a szülők, a családok főleg, ugye egyszerűen annyira várják azt az őszi szünetes hetet, hogy most már mindenki utazással tölti, legalábbis a mi környezetünkben rengeteg család indul el, és más irodáknál is, meg úgy összességében a turizmus is nagyon épít erre az egy hétre ott október végén.
1: Na hát akkor ez is átalakul.
0: Figyelj, mindenki nagyon fáradt.
1: Hát persze.
0: Mindenki nagyon fáradt. Alig, én azt látom, jönnek a repülőjegyekért, a részvételi jegyekért az utasok. Látod azt, hogy tényleg egy év, egy konkrét ugye egy év van megint ugye a nyaralás óta a család mögött, hullafáradtak az emberek. Mindenki szeretne egy nagyon picit fújni, pihenni. Az őszi szünet pedig olyan, hogy nem tudom, elindul ugye a szeptemberi őrület, ugye, mi azért nagyon-nagyon-nagyon a családokra vagyunk szakosodva, azt mondhatom, tehát a családi nyaralások nagy mértékben vannak nálunk jelen, ellentétben a páros üdülésekkel, és már látom azt, hogy keresik azt az egy hetet, tehát elindul a szeptemberi, tudod, hadd iskola, óvoda, ezer tennivaló, 200 szülő értekezett meg a társai, és mindenki várja az első két hónap után azt az egy hetet, amikor valóban tud pihenni. És ezért Egyiptom, Törökország még, egyébként még Ciprusra is járnak olyankor utasaink, és hát mondom, akik tudják fejben hova tenni ezt az egész közel-keleti helyzetet, most nem azt mondtam, hogy nincs Dubáj foglalásunk, mert bőségesen van, de nyilván százalékos arányban most Egyiptom vezet.
1: Na hát akkor kitartást, ennyit tudok mondani, és jó munkát.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy itt voltál. A folytatásban pedig érkezik majd a Szőke Anikó gasztro szakember, akivel ezúttal a kukorica nyomába indulunk. Érdekes lesz, úgyhogy tartson velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! már megint egy hétfő kedd.
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1.
7: Let me tell you.

0: Ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit gasztró, hiszen itt ül már velem szemben Szőke Anikó gasztró szakember, köszöntelek.
1: Jó reggelt kívánok, szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Na hát a mai témánk a kukorica, ami bármi nem is ismert, azért mindig lehet valamit mondani, ami újdonság.
1: Igen, mert amikor kukoricára gondolunk, akkor sokunknak az illatos, frissen főtt csöves kukorica fog az eszébe jutni, vagy egy nyári grillezésnek a hangulata, de ennél sokkal gazdagabb, ahogy te is említetted, hogy ez a növény Közép- és Dél-Amerikából származik, a mai Mexikó területéről, ahol több mint 9000 éve termesztik.
0: Az igen.
1: A maják is az asztékok szent növényként tisztelték, isteneikhez kötötték, és a mindennapi élet alapja volt. A kukorica Európába a 16. században érkezett, majd néhány évszázad alatt meghatározó növényé vált. Magyarországon 17.-18. században terjedt el, és ma is az egyik legfontosabb mezőgazdasági kultúránk.
0: Az egyszer biztos, nagyon-nagyon pörgünk, megyünk, nagyot megyünk kukoricában.
1: Igen.
0: Ezt lehet mondani. De hát jó, azt mondjuk, hogy kukorica. És akkor azért lefettünk mindent, pedig nagyon sok minden van ezen a fogalmon belül.
1: Igen, ugye fajtái rendkívül sokszínűek, de legismertebb a csemege kukorica, amelyet frissen fogyasztunk, de létezik a pattogtatnivaló, a lisztes vagy a kék kukorica, sőt a díszkukorica fogalma is létezik. Hmm. Ami szerintem igazán izgalmas, ez a kék szín. Ez egy természetes színanyag egyébként, Mexikóban ebből készül a híres tortilla. Ugye gasztronómiai szempontból még a takó vagy a lepénykenyér is ebből készül, illetve az egészség szempontjából szuper élelmiszerként tartják számon, de a kutatások szerint ez a kék kukoricában lévő antioxidánsok hozzájárulnak a szív és az érrendszernek a védelméhez, a vércukorszint szabályozásához és a gyulladáscsökkentéshez is.
0: Nagyon érdekes, és bocsánat, oké, kék kukorica, ez ilyen extravagásnak hangzik, de nekem az jutott most meg a fülem, hogy van külön pattogtatni való kukorica? Tehát nem amúgy van, hogy fogok egy kukoricát is csak egy kipattog magától?
1: Nem, mert ennek a kukoricának a szemében néhány csepp víz is található, és ez robban fel a hő hatására, ettől fognak kipattogni a szemek.
0: Aha.
1: És ami még érdekes szerintem, hogy a kukoricának a DNS az egyik legösszetettebb a növényvilágban, és a világ második legfontosabb növénye a rizs után.
0: Jó, elfogadom a rizst.
1: Kérlek. Okay.
0: Elfogadom, bár annyira nem kedvelem. És említetted még a lisztes kukoricát, ez mit akar, ez mi ez?
1: Ez egy hagyományos kukoricafajta egyébként, itt a szemmei szinte teljes egészségében puha, lisztes keményítőből állnak, emiatt nagyon könnyen őrülhető, de nem pattogtatható, és nem is alkalmas hagyományos csemek kukoricaként fogyasztásra sem. Hát lisztként használják főként.
0: Ja, értem. És akkor nyilvánvalóan ahány kukorica, alfaj, annyiféle felhasználás is kapcsolódik hozzá.
1: Igen, szinte végtelen a lehetőség. A konyhán belül ugye beszélünk a főtt, grillezett, a krémlevesről, polenta, tortilla, salátákat, ragukat, pogácsát, kenyeret, és persze pattogtatják is. Ugye a polenta ismerős, ez egy hagyományos olasz étel, amely lényegében a durvára vörölt sárga kukoricadarából készülő kása.
0: Oh.
1: Magyarországon és Erdélyben leginkább a puliszka néven ismert, de így már azért más.
0: Így már más, igen, így már kicsit más.
1: És akkor a mexikói konyha egyik kedvence az elote saláta. Ez egy igazán friss, füstös, krémes és pikáns köret, amely tökéletesen passzol a grill ételekhez és a húsokhoz, takóhoz, és kiváló alapanyag ugye a levesnek is, az előbb említettük, illetve grill lezett kukorica füstös aromája nyári hangulatot fog majd adni, vajjal, füstölt paprikával még izgalmasabbá tehetjük.
0: Az jó, azt adom, a grill lezett kukoricát, az finom tud lenni tényleg. De hát nem csak ételként lehet felhasználni a kukoricát, hanem italként szintén.
1: Igen, ugye Dél-Amerikában készül az úgynevezett csicsa nevű ital, amely erjesztett kukoricából készül. Mexikóban népszerű a teino, amely enyhén savanykás lájmmal tálalt kukoricaital.
0: Wow.
1: A meleg kukoricaital az atole, ez fahéjjal és vaníliával készül, és különlegesen finom téli italként funkcionál, illetve hát a whisky világában is nagyon fontos alapanyag. Ugye a bőrben legalább 51% kukoricából kell, hogy készüljön, de maga az ízvilág az egy vaníliás, füstös, karamelles aroma.
0: Igen.
1: Ugye a sörök, tekintetében, hogy a Kraft sörfőzék pedig kék kukoricából készült söröket is készítenek.
0: Szerencsére most már eljutottunk odáig Magyarországon is, hogy a legtöbb nagyüzemi sörben nincsen kukorica, mert nem tudom, hogy ezt tudta, de mennyire vagy otthon a sörökben, hogy korábban igazából térfogat növelőként használták.
1: Igen, azt akartam, ilyen adalékanyagként, ezt akartam, hogy én is kihozni ebből.
0: A sörökben, igen. Ugye van a bajor tisztasági törvény, ott meg van tiltva, hogy kukoricát rakjanak a sörbe. Hazánkban még mindig van olyan nagyüzemi sör, amiben van.
1: Hát biztos gazdaságosabb vagy.
0: Hát gazdaságosabb, csak elrontja a sört. Mindegy. Menjünk tovább.
1: Úgyis akkor a kukoricához több meglepő érdekesség is kapcsolódik. Ugye ez a tamalé, ez a csomagolás kukoricahéjából készül. A csomagolás, ez nem úgy képzeljük el, hogy ez egy ajándék, ez a tamalé, ez egy étel. Oh. Hagyományos közép-amerikai, főleg mexikói ételről van szó. Kukoricalisztből készült tésztából és különféle töltelékekből áll. A tésztája kukoricalisztből készül, zsiradékból és alaplépből gyúlt puha tészta alapú. A töltelékkel leggyakrabban egy fűszeres hús, például csirkét, sertés vagy marhát használnak, sajtok, zöldségek vagy csilis szószok fogják ezt kísérni. Létezik édes változata is, amit gyümölcsökkel, mazsolával készítenek, és ugye ebből a kukorica héjába csomagolják, burkolják be, és amikor ezt elfogyasztják, akkor nyilván ezt nem eszik meg ezt a héj részt, hanem egyszerűen késsel villával kézzel nyúlnak hozzá, belemártogatják valamilyen kis szószba, és így fogyasztják el.
0: Nagyon-nagyon jól hangzik, de hát nem csak étel, nem csak takarmány, és nem csak mezőgazdasági alapanyag lehet a kukorica, hogy mi még, hogy mi van ezen túl, hát ezzel folytatjuk majd a dal után.
2: Ez az Andrit reggel, Rádió Andrit.

0: Ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit gasztro, folytatjuk beszélgetésünket Szőke Anikó gasztro szakemberrel. A kukorica a mai témánk, és az előbb átbeszéltük már, hogy milyen különböző ételeket, italokat is lehet belőle készíteni, de nem csak ennyiről szól a kukorica, mert hogy csomó minden más, nem is gondolnánk, annyi minden másra is fel lehet használni.
1: Igen, a modern ipar egyik legfontosabb növénye, és olyan részeken bukkan fel, amely teljesen távol áll a konyhától, a gasztronómiától. Ugye a kukoricából készül bioetanol, amely üzemanyagként kevernek a benzinhez, kukorica keményítőből gyártanak bioplasztikot, amelyből csomagolóanyagot, bevásárlótáskát, eldobható poharakat és ételtárolókat is készítenek. Kukoricából származó alapanyagok ott vannak a kozmetikumokban, testápolóban, a samponban, a sminktermékekben, mert kukorica keményítő kiváló netszívó és sűrűsítő anyag is egyébként.
0: Értem.
1: És a gyógyszeriparban is használják, a tablettáknak a vívőanyaga gyakran kukoricából készült maltodextrin, vagy kukorica keményítő. A kukorica megjelenik a ragasztóban, papírgyártásban is, textiliparban. Tessék figyelni, sőt, készül belőle polimerekből gyártanak biológiailag lebomló műanyagjátékokat is.
0: Azt a betyárnodásségét.
1: És itt van még a mosószerek, a tisztítószer, a csomagolóipar, gyógyszerek kapszula héjában, úgyhogy teljesen bennünk, rajtunk van, sőt a fokrémek, rágógumi, bébi ételek, sportitalok és vitaminok is tartalmaznak kukoricát.
0: Azt a mindenségét, de ez melyik fajta kukorica? Vajon? Nem hát a pattogtatni
1: nem,
0: való.
1: Nem, biztos, hogy... Biztos, hogy nem az.
0: Vagy a kék kukorica.
1: Igen, vagy az előbb említett sörös példádra kisemerve mondva, hogy miért a kukorica van benne, némely alapanyagban még, vagy ételben, vagy bármiben.
0: Így van. Na hát nézzük akkor a hoztál recepteket, mint ahogy mindig jó szokásodhoz híven. Egy levest.
1: Igen. Ez a kukorica krémleves lesz, 40 dega csemege kukoricára van szükségünk, egy fej hagyma, egy gereszt fokhagyma, 2 dl tejszín, só, bors és vaj. Itt a hagymát vajon megpároljuk, hozzáadjuk a kukoricát, felöntjük vízzel, puhára főzzük, turmixoljuk, tejszínnel krémesítjük. És maga tálalása a spiritot bacon vagy snidling. Ez egy egyszerű recept, nem annyira ízlik?
0: Így ne, annyira nem jön össze. Nálam ez a fokhagymás kukorica dolog. De lehet, hogy jó. Nem mondom, majd próbálja ki és telefonáljon be a 744-444-en, hogyha szereti, vagy kipróbálta, hogy milyen lett. Na, akkor menjünk Mexikóba vissza.
1: Igen, ez pedig az elote saláta, amit említettem már. Itt kukoricára van szükség, lime, koriander, méz, chili és sajt. Ez az úgynevezett cotija, ez a Mexikó alapvető sajtja, mint az olaszoknál a parmezán, hívják mexikói parmezánnak is, de ha nincs ilyen sajt, akkor a feta sajt is kiválóan meg fog felelni. Szóval maga az elkészítése, mindent összekeverünk lime-mal, és ezzel fogjuk majd frissíteni. Szóval ebbe semmi extra nincsen, az alapanyagokat kell beszerezni hozzá.
0: Na hát ez már azért úgy hangzik, mint amit igen, szívesen elfogyasztani.
1: Meg ez egy street food étel egyébként, úgyhogy ezt utcán is nagyon szeretik fogyasztani, mert könnyen elkészíthető, meg könnyen lehet fogyasztani.
0: Na, meg tök jó, meg könnyednek tűnik egyébként is, lime-mal, kis majonézzel, sajttal, de nem egy olyan megterhelő
1: nem.
0: dolog ez. Nekem tetszik, ezt majd elkérem tőled. És hát nyilvánvalóan egy igazán hagyományos felhasználása van a kukoricának, amit mi is rendszeresen minden évben, amikor eljön a szezonja, akkor hát belevágunk, aztán néha beletörik a bicskánk, ez a főtt kukorica, amivel a dal után folytatjuk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.
3: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Szőke Anikó gasztro szakemberrel, az Antrit gasztrón belül a kukoricával foglalkoztunk eddig, tényleg levest készítettünk, salátát, italokat, mindenféle viszkiztünk is, igen, meg kék kukoricás söröket is ittunk, letérünk rá a hagyományos felhasználásra, a főtt kukoricára. Mitől lesz a világ legfinomabb főtt kukoricája? A világ legfinomabb főtt kukoricája?
1: Hát igen, szóval a titok az nem a víz mennyisége, nem is a főzési idő, és nem is a só lesz. De a titok az, hogy a kukorica szemében ott van az édes íz, amit meg kell őrizni, és ehhez néhány apró trükkre viszont szükségünk van. Ugye mindig frissen érdemes megfőzni a kukoricát, mert a leszedés után az az édes íz lassan csökkenni kezd. Aha. A csöveket érdemes úgy előkészíteni, hogy a külső levelek nagy részét eltávolítjuk, de néhány belső vékony levél azért mégiscsak maradjon rajta. Ezek segítenek majd megőrizni a szemek nedvességét és az édes ízvilágot. A vízbe kerül egy kevés cukor, egy pici vaj és egy csipet citromlé is. A cukor kiemeli az édes ízt, a vaj lágyítani fogja a szemeket, a citrom pedig frissíti az aromát majd. Mindig hideg vízbe tesszük fel főni kukoricát, így a szemek lassan fognak átmelegedni és nem repednek meg. Amikor a víz felforr, a kukorica már félig készen is van, innentől kezdve 10-12 perc elegendő és kész a világ legfinomabb főtt kukoricája.
0: Aszta!
1: És a főzés végén a csöveket nem szabad a vízben hagyni, mert túl fognak puhulni. Kukoricát kiemeljük, és még forró megkenjük egy kevés vajjal. Itt a vaj nem csak egyfajta ízvilágot ad neki, hanem fényt is, amitől a szemek szinte ragyogni fognak majd. És a fűszerezés lehet egyszerűen a só, vagy füstölt paprika, chili, citromos bors, vagy akár egy kevés parmezán.
0: Wow!
1: Ez extrás,
0: szerintem. Az.
1: És ugye így lesz igazán édes, illatos és puha, mégis roppanos. Ugye fontos szabály, hogy a sót nem a főzővízbe tesszük, mert az keményíti a szemeket. A só a végén kerül rá, amikor már készen van, és így sokkal finomabb lesz.
0: És jó, be kell dörzsölni vele a kukoricát.
1: Igen.
0: Ugye az igazi. Szóval akkor ez igazából nem is tart olyan sokáig, nem?
1: Nem.
0: Én még nem főztem kukoricát, megmondom őszintén, én azt hittem, hogy az ilyen órákon keresztül kell főzni.
1: Nem. De látod, akkor ez egy egyszerű figyelmet igényel, de egyszerű dolog.
0: Na hát akkor ezt is megtanultuk, remélem feljegyezte, kipróbálja és visszaszól nekünk, hogy valóban ebből így lesz-e a világ legfinomabb főtt kukoricája. Hát köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm.
0: Na hát és az a helyzet, hogy kifutunk az időből, úgyhogy továbbra is csak ajánlom magunkat. Holnap reggel 6-tól ismét együtt, addig is minden jót.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérít és a beporzó rovarokat is pusztítja. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félresöprő módszereiből. A HUNREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra a észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel is, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
10: A hírek után már itt is vagyok, szép szerda délelőttöt kívánok Önöknek, örülök, hogy velünk tartanak. Már is indul a délelőtt, szuper dalokat válogattunk Önöknek össze ezúttal is. Rádiózzunk együtt.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma július 22-éhez értünk a naptárunkban, szerda van, ne felejtsék el felköszönteni Magdolna nevű ismerőseiket, ezúttal nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti, napos gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futó zápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, délután majd 24 fok várható itt, Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap egy hideg front hatására rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, holnap a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd.
1: Rádió Antrit.

0: A közösségi oldalakon látványos fotók, amelyeken valaki egy szénabála vagy szalmabála tetején pózol. A kép valóban jól mutathat, de a gazdák szerint egy ilyen fotózásnak komoly következményei is lehetnek. A Tolna vármegyei gazdák munkáját is érdemes szem előtt tartani, amikor egy mezőgazdasági területen járunk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a széna és szalmabálák nem játszóterek és nem is fotódíszletek. Egy körbála tömege 300-500 kg is lehet, a nagyobb szögletes bálák pedig akár a 600-800 kg-ot is elérhetik. Hogyha egy ilyen bála megmozdul vagy legorul, a súlyos akár életveszélyes balesetet is okozhat. A felmeszes ráadásul magát a bálát is károsíthatja, megsérülhet az összetartó háló vagy zsineg, meglazulhat a bála tömörsége, és hogyha a takarmány beázik, könnyen megindulhat a penészedés is, így romolhat a minősége, szélsőséges esetben pedig az egész bála használhatatlanná válhat. Egyetlen megrongált bála akár több 10 000 forintos veszteséget is jelenthet a gazdának. Fontos azt is tudni, hogy a széna és szalmabálák jelentős része a haszonállatok téli takarmányát vagy almozását biztosítja. Vagyis, ami egy kirándulónak csak egy különleges fotóhelyszínnek tűnik, az a gazdának egy egész év munkájának eredménye és a következő hónapok fontos tartaléka. A bálák elmozdítása azért is veszélyes, mert a rakás megbillenhet, akár le is omolhat. A szakemberek ezért azt kérik, hogyha valaki egy bála mellett szeretne fényképet készíteni, tegye meg nyugodtan, de ne másszon fel rá is, ne mozdítsa el. A nyári fotókosztát nem kell veszélybe sodorni sem magunkat, sem a gazdák munkáját. A Szekszárd és Tolna vármegyei környék mezőgazdasági területein is érdemes úgy kirándulni és fotózni, hogy közben tiszteletben tartjuk a természetet és azok munkáját, akik egész évben azért dolgoznak, hogy legyen takarmány az állatoknak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több 1000 forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: okosnak lenni jó?
1: Menő ajánlatok a Rádió Andriton. A 100 étteremben ma tárkonyos, szárnyas ragúlevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenü borzas csirke mellsolátával, a B-menü pedig tök főzelék, sárt és pörköltel. A pizza ma mai kínálata. Itt erőlevest ebédelhetünk zöldséggel, lúdgége tésztával. Az elmenü leves plusz sült csirkecomb, jó asszony módra jázmirizssel, a B-menü pedig leves plusz túrós tészta porcukorral. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt májgaluska levessel várnak bennünket, vagy kérhető sárga dínye krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig választható tökfőzelék fasírtal, vagy kérhető bácskai rizses hús káposztasalátával. A C-menü pedig vasi pecsenye petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. Minden menü mellé ajándékfagyit adnak.
0: Ennyi volt a reklám!
1: Most pedig egy kis lendület, egy kis nosztalgia és rengeteg energia következik. A 90-es és 2000-es évek egyik meghatározó együttese mindig garantálja a jó hangulatot. Gwen Stefani karakteres hangja pedig összetéveszthetetlen. Jön a No Doubt, itt a Rádió Andriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a 11 órához, hamarosan érkeznek a hírek, utána azonban ismét találkozunk és folytatjuk a délelőttöt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
4: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az Otthon Start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegyeszékhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adat alapját számszerűsíti a környezetterhelésüket. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel is elsősorban az Ózd Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: A hírek után újra a zené a főszerep. Kellemes szerda délelőttöt kívánok önöknek. Maradjanak velem, mert ebben az órában is érkeznek a jól ismert kedvencek, hogy egy kis lendületet és jó kedvet vigyenek a hét közepében.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha önnek éppen most arra volt időpontja, vagy elintézni valója Pakson, akkor ezt érdemes meghallgatnia, mert változik az ügyfélfogadás rendje két fontos helyen is. Az egyik érintett intézmény a Dózsa-György úti kormányablak, ahol most egy váratlan műszakhiba miatt kell szüneteltetni az ügyintézést. A paksi kormányablak tájékoztatása szerint váratlan áramhálózati meghibásodás miatt július 22-én, vagyis ma délután, valamint holnap egész nap szünetel az ügyfélfogadás a Paks Dózsa-György út 2 szám alatti kormányablakban. Fontos, hogy ebben az időszakban az ügyfélszolgálat nem csak személyesen nem lesz elérhető, telefonon és online sem lehet majd kapcsolatba lépni az érintett ügyfélszolgálattal. Ha tehát valaki ezekre a napokra tervezett ügyintézést, érdemes azzal számolnia, hogy másik időpontot kell választania. Egy másik paksi ügyfélszolgálaton is lesz változás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolnavár megyei Adó és Vámigazgatóságának paksi kirendeltségén a Paks járáshivatal kormányablakában a Dózsa-György út 62 szám alatt a mai napon technikai okok miatt szünetel az ügyfelfogadás. Ez azt jelenti, hogy a NAV paksi kirendeltségén ezen a napon személyesen nem lehet ügyet intézni, ezért aki adó vagy vámügyben szeretett volna megjelenni, annak érdemes másik napra terveznie az ügyintézést. Ennyit a közérdekű információkból, és akkor most újra zenélünk tovább.
1: Ez a Rádió Andrit.
2: Miért hallgat a budapesti rádiót?
1: Ha van szexár.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Szexádon nem aprózzák el a dolgot, idén nem csak egy jó hangulatú születi felvonulást szeretnének, hanem egyenesen magyar rekordot állítanának fel. A cél, hogy ez legyen Magyarország legtöbb résztvevőt számláló születi felvonulása, ehhez pedig most mindenkit várnak, aki szívesen megmutatná, milyen erős tud lenni egy összetartó közösség. A szexádi születi napok a Tolna vármegyei és a térségi programok egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező rendezvénye. A fesztivál egyik legnépszerűbb programeleme minden évben a születi felvonulás, amely idén különleges célt kapott. A szervezők szeretnék felállítani a legtöbb résztvevőt számláló születi felvonulás magyar rekordját. Ehhez civil szervezetek, csoportok, közösségek és minden olyan társaság jelentkezését várják, amely szívesen csatlakozna a felvonuláshoz. A szervezők szerint ez nem csak egy látványos program lehet, hanem fontos közösségi esemény is. Megmutathatja Szexárd és a térség hagyományait, erősítheti a helyi identitást, ráadásul a fiatalabb generációknak is továbbadhatja a születi hagyományokat. A jelentkezőknek ugyanakkor arra is figyelniük kell, hogy a felvonulás hagyományőrző rendezvény, ezért a résztvevő csoportok megjelenésében is fontos a születi hangulat. A jelentkezési határidő szeptember 9-e szerdai fél. A szervezők azt kérik, hogy minél több közösség csatlakozzon, hiszen így nem csak a szexádi születi napok kulturális gazdagságát mutathatják meg, hanem akár egy új magyar rekordot is felállíthatnak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Már megint egy hétfőkedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
0: Menő ajánlatok a Rádió Andriton. A 100 étteremben ma tárkonyos, szárnyas ragúlevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü borzas csirke mellsolátával, a B menü pedig tökfőzelék, sárt és pörköltel. A pizza ma mai kínálata. Itt erőlevest ebédelhetünk zöldséggel, lúdgégetésztával. Az A menü leves plusz sült csirkecomb, jó asszony módra jázmirizssel, a B menü pedig leves plusz túrós tészta porcukorral. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt májgaluska levessel várnak bennünket, vagy kérhető sárga dínye krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig választható tökfőzelék fasírtal, vagy kérhető bácskai rizses hús káposztasalátával. A C menü pedig vasi pecsenye petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. Minden menü mellé ajándékfagyit adnak.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A folytatásban pedig egy igazi pörgős sláger következik, ami pillanatok alatt felpresdíti a hangulatot. Ha kell egy kis plusz energia szerda délelőttbe, akkor ez a dal biztosan megteszi a hatását. Jön már is Florida, itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrit.

0: programok kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Néhány pillanat múlva jönnek a déli hírek, de utána már folytatódik is a zene. Tartsanak velünk a hírek után is, mert a következő órában is sok remek dallal és jó hangulattal várjuk Önöket. Kellemes szerdát kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Snackstardon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Betörő buktatta le a marihuána termesztőt. Óriási sikere volt a Mezdensnek Dublinban. Szeles, napos, komoly felhős lesz a szerda. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A bonyhádi rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Nyers Ármin eltűnése kapcsán. A 13 éves fiú, aki a Kéthyi gyermekotthon lakója, 2026. június 25-én a délutáni órákban engedély nélkül távozott lakóhelyéről. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról. Nyers Ármin fekete hajú, fekete szemű, eltűnéskor viselt ruházata nem ismert. A bonyhádi rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 74-550-950-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanú zöld számán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Hétfőn délelőtt 11 óra 10 perc körül Dunaföldváról érkezett bejelentés anyagi káros közlekedési balesetről. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy helyi férfi közlekedett mezőgazdasági vontatóval a külső kertek közben a Deák tér felől a Vágóhíd utca irányába. A traktoros ittassága miatt elveszítette uralmát a gépjármű felett. Először jobbra hajtott le az útról a füves útpatkára, majd onnan visszakormányozta a járművet az úttestre, ezt követően ismét jobbra letérve nekiütközött egy ingatlan tégla kerítésének. Az ütközés következtében a kerítés egy része az ingatlan udvarára dőlt, a baleset során személyisérülés szerencsére nem történt, de a traktor és a kerítés is megrongálódott. A sofőrnél magas értéket jelzett a szonda, ezért az egyenruhások előállították további mintavételre. Vezetési jogosultságát a helyszínen felfüggesztették, az ittas járművezetés miatt feljelentették. Magyarországon 2013 óta zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetés tekintetében, ez a szabály minden gépi meghajtású járművet vezető személyre egyaránt vonatkozik. A balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy aki alkoholt fogyasztott, ne üljön volán mögé. Kifosztás, lopás és csalás miatt is eljárás indult egy 22 éves simontornyai férfi ellen, aki egy különös fordulatnak köszönhetően saját magát is a rendőrök kezére juttatta. Most rács mögül várhatja a folytatást. Számos simontornyai lakos tett feljelentést az elmúlt hetekben, mert az alapesetben nyugodt kisvárosban több helyre is betörtek. A helyi rendőrök adatgyűjtésbe kezdtek, tucatnyi ház elől tűnt el a szódapénz, egy udvaron álló kocsiból is pénzt vitt el az akkor még ismeretlen tolvaj, egy házból pedig eltűnt egy karóra és egy nyaklánc. Két permetezőnek és egy talicskának is nyoma veszett, két alkalommal pedig egy külföldiek tulajdonában lévő házba mentek be hivatlanul. A nyomozás során körvonalazódott, hogy a lopásokat egy helyi fiatalember követhette el. A történet váratlan fordulatot vett, amikor a 22 éves férfi felkereste a helyi körzeti megbízottat. Elmondta, hogy egy pincében marihuána ültetvényt talált, és ezt szerette volna bejelenteni. Nem tudta, hogy a rendőrök ekkora már őt gyanúsították a korábbi lopásokkal. A tolvajt előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki. Valamennyi bűncselekményt elismerte, azt is elárulta, hogy hol vannak a lopott tárgyak. A fiatal ekkor még szabadlábon maradt, de újabb bűncselekményeket követett el. Végül a tamási rendőrök a napokban fogták el, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Természetesen a rendőrök elszámoltatták a marihuána ültetvény tulajdonosát is. A 48 éves helyi férfi pincéjében 18 tő, különböző érettségű kanabiszt és a termesztésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le a nyomozók. Kábítószer birtoklása miatt kell felelnie. Ő is elismerte a bűncselekményt a tamási rendőröknek. Sérült madarat találtak a rendőrök Dunaszentgyörgynél. Vasárnap kora délután nem mindennapi feladata akadt Sárközi Bence Dominik rendőrőrmesternek és Dömötör István rendőrzászlósnak, a paksi rendőrkapitányság egyenruhásainak. Dunaszentgyörgy lakott területén kívül egy sérült ragadozó madárra lettek figyelmesek, amely kétségbe esetten próbált elrepülni, de sérülése miatt erre már nem volt képes. A rendőrök azonnal a madár segítségére siettek. Miután meggyőzöttek róla, hogy az állat egyik szárnya megsérült, óvatosan befogták, hogy ne essen még nagyobb baja. Ezután biztonságosan elhelyezték a szolgálati kocsiban, majd telefonon felvették a kapcsolatot Hága Krisztiánnal, a Regulus Védett Vad és Madármentő Alapítvány munkatársával. A sérült egerészhőjvöt átadták neki, így a madár hamarosan megkaphatta a szükséges szakszerű ellátást, amely remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy idővel ismét visszatérhessen természetes élőhelyére. Augusztusban lejárnak a régi típusú személyik olvasható a Tolnavár megyei kormányhivatal Facebook oldalán. Van még a családban régi könyvformátumú személyigazolvány. Idén augusztus 3-án ezek a személyik végleg elveszítik az érvényességüket. Függetlenül attól, hogy mi a lejáratú dátumok, vagy esetleg határozatlan idejűek, a törvényi szabályozás miatt már nem lesznek használhatók. Hogy mi a teendő? Ellenőrizze a saját, a szülei vagy a nagyszülei okmányait, ne várja meg az utolsó pillanatot, minél hamarabb keresse fel a legközelebb kormányablakot. Az új, modern e-személyi igazolvány igénylése gyors és egyszerű, 70 éves kor felett pedig díjmentes. Óriási sikert ért el a szexádi Mezden sztárcsoport gyermekkorosztályú versenycsapata, akik a dublini nemzetközi táncversenyen képviselték Magyarországot. Az élményekről Lázárné Halmai Krisztinát, a Mezden Egyesület vezetőjét kérdeztük.
6: Július 7-től 19-ig kint voltunk Dublinban a Dance World Cup-nak a világversenyén. Márciusban volt egy selejtező, igazából először Magyarországon, tehát először volt lehetősége magyaroknak kijutni erre a versenyre. Ez egy hatalmas verseny, több mint 60 országban vannak selejtezők, és utána a továbbjutottak mehetnek ki, minden évben máshol van megszervezve ez a világbajnokság. Most ugye éppen Dublinban volt, ide jutottunk ki mi is, és ki tudtunk menni 4 produkcióval, 20 versenyzővel. Én azt gondolom, hogy megtettünk mindent az eredményért, és az eredmények is magukért beszélnek. A legfiatalabb korosztály az egy 10 fős csapat volt. Ők 7. helyen végeztek 30 produkcióból, tehát konkrétan a hidegráz most is, hogy szerintem ez világviszonylatban zseniális, a zseniálisnál is jobb, hihetetlen. És akkor a második felében voltak a nagyobbak, ott egy szóló, egy duó és egy csapatprodukciót mutat be. Ott is ilyen 24 és 31 közöttiek voltak a kategóriának a produkciói, egy-egy kategórián belül a produkciók, és 2 16. és 1 14. helyet hoztunk. Én azt gondolom, hogy ez így egy elég erős középmezőnyt jelent világviszonylatban, tehát így, hogy elsőre voltunk ezen a színvonalas versenyen, én rettentően büszke vagyok mindenkire, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt végig tudtuk vinni. És hát emellett ugye 12 napot voltunk kint, tehát volt időnk megismerni Dublint, nekem nagyon tetszett, szerintem minden hatalmas látványosságot, ami fönt van az interneten, és azt ki tudtunk próbálni. Élmény volt, hatalmas élmény volt, nagyon jó volt este a szálláson együtt társas játékozni a gyerekekkel, a szülőkkel beszélgetni éjszakákig, tehát hogy én azt gondoltam, hogy kimegyek, és majd olvasgatok, majd pihengetek, hát nagyon aktív 12 napunk volt.
5: Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok, akár egy-egy zivatar kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő, Szekszárdon hajnalban 15, napközben 26 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Köszönjük a híreket, elmúlt dél, remélem, hogy jól alakul a szerda, mi pedig gondoskodunk róla, hogy szuper dalok szóljanak egymás után. Tartsanak elünk, én Gíci Adrien vagyok, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha ön szereti a motorokat, a rockzenét és azt a bizonyos igazi fesztivál hangulatot, akkor gerjenben ezen a hétvégén biztosan talál magának programot. Három napon át dübörög a zene, érkeznek a motorosok, és már a 17. gerjeni Dunarok motoros találkozót rendezik meg. Július 23-a és 25-e között várják a motorozás, a rockzene és a fesztivál hangulat kedvelőit Gerjenben. A háromnapos rendezvény az elmúlt években a térség egyik meghatározó motoros és rockzenei programjává vált, és évről évre több száz látogatót vonz az ország különböző pontjairól. A szervezők a koncertek mellett teljes fesztivál infrastruktúrát biztosítanak, a helyszínen meleg étkezési lehetőség, italpultok, sátorozási lehetőség, valamint zuhanyzóval és mosdóval felszerelt kemping várja a résztvevőket. A fesztivál csütörtökön kezdődik, pénteken is folytatódnak a programok, a rendezvény csúcspontját pedig a szombati nap jelenti. Ekkor a hagyományos motoros felvonulás mellett Street Fighter bemutató és hangerőmérő verseny is lesz, a színpadon pedig egymást követik a rockzenei produkciók. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei! Szekszárdon! Ez csak a Rádió Antriton lehetséges!

Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha valaki azt gondolja, hogy a traktorozás csak a földeken lehet izgalmas, annak nagy szokójon egészen biztosan megmutatják, hogy ez nem így van. Jön a 17. traktorverseny, gazdatalálkozó és családi nap, ahol lesz szlalom, gyorsulás, erőhúzás és még a traktorok szépségversenyére is sor kerül. Augusztus 1-én szombaton rendezi meg a 17. traktorversenyt, gazdatalálkozót és családi napot nagy szokójon a sportpályán. A program reggel 7:30 elkezdődik a gyülekezővel, majd 8:30 a traktoros felvonulással folytatódik. A versenyzők több kategóriában is összemérhetik tudásukat. Lesz szlalom ügyességi verseny, időmérő futamokkal és döntővel, gyorsulási futam, valamint idén két új programmal is készülnek, erőhúzással és traktor szépségversennyel. A szervezők a családokra is gondoltak, a nap folyamán főzőverseny, tombola, büfék és látványfűrészelés is várja a közönséget. A gyerekeket óriás homokozó, arcfestés, hajfonás, ugrálóvár, kisvonat és pedálos traktorverseny várja, délután pedig habparti is lesz. A program egészen estig tart. A versenyek után következik az eredményhirdetés, a napot pedig tűzi játék zárja. A szervezők tehát egy olyan egész napos programmal készülnek, ahol a traktorok szerelmesei, a gazdák és a családok is találnak maguknak izgalmas programot.

0: Mindez tehát augusztus 1-én.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A folytatásban pedig egy olyan előadó következik, akinek dalai mindig a napsütést és jó kedvet csempésznek a hétköznapokba. Kapcsolódjunk ki egy kicsit, már is érkezik Álvaló Szoller, mit a Rádió Antriton. További jó rádiózást kívánok Önöknek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép napot, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
5: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: Szexárdnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz saját tájékoztatása szerint házkutatást és lefoglalást hajtottak végre a nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészi tájékoztatót, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő a poszthoz fűzött kommentben hozzátette, várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Havasi Bertalan a közleményben azt írta, ilyenre 1990, a kommunizmus vége után nem volt példa Magyarországon. Az önkényuralom a mai napon szintet lépett, értékelt. Kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjra. A 24 órán keresztül használható korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegyára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a társaságok együttműködésének köszönhetően létrejött F1 Hungaroring kombinált napi jegy egyetlen termékben biztosít kényelmes utazási lehetőséget a rendezvényre látogatóknak. A kifejezetten ebben az időszakban érvény kombinált napi jeggyel az utasok egyetlen termékkel vehetik igénybe a fővárosi és a Pest vármegyei közösségi közlekedést. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, a cég egyik szerződött partnerének működési területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban. Tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Közleményükben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek, faanyagok gyulladtak meg. A tűzet a létesítményi tűzoltó egység eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg a tűz, sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és a lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, jelezték a közleményben. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája elrendelte egy 46 éves tiszafüredi férfi letartóztatását, aki az élettársát 8 hónapon keresztül tartotta elzárva, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség hozzátéve. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség a személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A vádhatóság indítványa szerint a férfi 2025. decemberétől 2026. július közepéig Tiszafüreden, a közösen lakott lakásukban két heti rendszerességgel búdult állapotban összeveszett az élettársával. Volt, hogy a nőt mesztelenre vetkőztette, majd az ágyhoz, illetve a székhez kötözte, bántalmazta, és több órán át megkötözve tartotta. A nő végül idén július 16-án úgy tudott megszökni, hogy a gyámügytől segítséget kért.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel is, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: 13 óra után is a főszerep a ma kedvenceien, a meg a tegnap slágerei. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok. A stúdióban egészen 18 óráig maradok, együtt pörgetjük tehát a legnagyobbakat. Purple Disco Machine és Kungs közöse az élen. Ez a Substitution.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jó?

A Maroon 5 dobta fel a délutánt, ez volt a Misery, itt az Antriton 13:19-kor. Gyorsan vetünk egy pillantást a hőmérőre, kellemes 27 fok. Négy azért lehet bírni a melót, de persze kellenek hozzá a legnagyobbak is. Edwin Collins örökzöld slágere például, ez a Girl Like You.

0: A Destiny's Child énekelt, ez vagy az Independent Woman, a ma kedvencei, de meg a tegnap slágerei között 13 óra 33 van. Ha egészen pontosak akarunk lenni, július 22-én szerdán járunk, a Magdolnákat köszöntöm elsősorban, mert ők ünneplik ma a névnapjukat. A Magdolna női név a héber eredetű Magdaléna, a magyar alakváltozata, a Magdala városából valót jelent egyébként. Vannak persze születésnaposok, akiket ünneplünk és akikre megemlékezünk. A mai nap szülötte ugyanis Markos György, Karinti Gyűrűs magyar humorista, Kate Ryan, belga énekesnő, Selena Gomez, amerikai színész énekesnő, Federico Valverde, uruguayi labdarúgó, valamint György brit királyi herceg is. Aztán ránézünk gyorsan az eseményekre, mi történt a mai nap. 1456-ban Hunyadi János nándorfehérvári diadala a II. Mehmed szultán vezette török haderő felett, ugye tegnap meg ma tartott így a csata, úgyhogy a tegnaphoz is, meg a mai naphoz is sorolhatjuk egészen pontosan. Aztán 1894-ben megtartották a legelső autóversenyt a világon, 1999-ben pedig megindult a Microsoft Network, az MSN ismertebb nevén, internetes szolgáltatásról van szó. Ezt ugye 2013-ban mindenhol leállították, a helyét a Skype vette át, majd tavaly májusban végül annak is vége lett. Úgyhogy vége a mai napnak is, legalábbis az említésre méltó események sorának, érkezhetnek hát a dalok a folytatásban. Miles Smith és Niall Horan közöse is, ez lesz a Drive Safe pillanatokon belül.
1: Ező műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Szól az Antréd benne a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, pont olyanok, amit a most következő dalok. Egy kis hazai 80-as, meg egy kis külföldi 90-es évek, előttük viszont egy friss favorit érkezik, Miles Smith és Niall Horan közösen, a Drive Safe.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antréd.

0: A Spice Girls is énekelt az elmúlt percekben itt az Antriton. Ez volt a Stápa, a kedvencei meg a tegnap slágerei között. Én pedig egy friss hírt hozok, ugyanis összeütközött egy nyerges vontató, tehát egy kamion és egy személyautó az M9-es autóúton a Bogyiszlói csomópont és a Szent László híd között. Ha arra halad, akkor mindenképpen számoljon korlátozással, remélhetőleg nem történt nagyobb sérülés, és természetesen vigyázzon magára az utakon.
1: Rádió, Rádió Antrit!

0: A Hip Hop Boys-al jártunk a hegyekbe fönn, itt az Antriton. 3 perc múlva már 14 óra, úgyhogy hozom hamarosan a legfontosabb útinfókat, ezt ne feledje, ha autóból, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani. Addig pedig elmondom, amit tudunk már, hogy az M9-es autóúton volt egy baleset, nagyjából a Bogyiszlói csomópont és a Szent László híd között, úgy középen, úgyhogy ha arra megy, akkor mindenképpen számoljon egy kis fennakadással, irányítással, lezárással, tereléssel, torlódással, és mi egymás, ami ilyenkor van. Egyébként pedig akkor hozom hamarosan a bővebb infókat is, és a hírek után Kelly Clarkson dalát, ez lesz a Since You've Been Gone, a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő kártyadorjék krémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostruvia sajt 1799 forint per kilogram máron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletek.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A HUNREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta aquaridák és az alfa capricornák. Óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 11 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel is, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra után vagyunk, 4 perccel, meghoztam az Antritra a legfontosabb, legfrissebb útinfókat. Az elsődleges az, hogy Bogyiszló és a Szent László híd között az M9-es autóúton baleset történt, úgyhogy ott korlátozzák a forgalmat, remélhetőleg nincs nagyobb probléma, ha arra alatt, akkor mindenképpen számoljon egy kicsit megnövekedett útidővel, menetidővel. Ezen kívül vannak persze munkálatok is, itt a környéken az M6-os autópályán munkálkodnak például nagyjából Decs vonalától a Bátaszéki fellehajtóig, aszfaltozás van érvényben, az országhatár felé tartó oldalon a leállósávot és egy forgalmi sávot zártak le, nem sokkal lejjebb pedig a Budapest felé tartó oldalon a sávlezárás szintén a leállósávot és egy forgalmi sávot érinti, mert hogy berendezések karbantartása, javítása zajlik. Aztán az M6-os M9-es csomópontjától már hidé és áteresz javítás karbantartás van érvényben, emiatt a leállósáv és a forgalmi sáv lezárása szintén az országhatár felé tartó oldalon, valamint végig Fácánkert mellett hézag és repedés kiöntés zajlik egészen a Paksi fellehajtókig. Ahogy látom, ez egy forgalmi sáv lezárásával jár az országhatár felé tartó oldalon. Aztán rengeteg helyen kaszálnak, meg burkolatjelet is festenek, például Szekszárdon az a felüljáró után egészen a Kesejősi fellehajtóig haladó útszakaszon az 51-13-ason burkolatjel festés, tehát útszűkülettel jár, valamint az 51-12-esen kaszálnak, ez egészen Szekszárd Palánktól Faddig, valamint a Dombori hajóállomáshoz vezető útig, tehát végig Dombori felem kaszálás van érvényben. A 6-os úton egyéb útkarbantartási munkákat végeznek Dunaszentgyörgynél, de Szedres és Tengeric között is kaszálás miatt útszűkület várható. Aztán tovább haladunk a 63-ason, egészen Jánosmajortól a megyehatárig útmenti növényzetet gondoznak, és van még munkálat egyébként a 6-os főúton is, csak hogy egy példát említsek, a burkolat tisztítása zajlik éppenséggel Bonyhádnál a lejtőn, hogyha arra megy, akkor ezzel mindenképpen számoljon. Más talán említendő nincs a környéken, úgyhogy közelítek a városra, ahol azt látom, hogy annyira nem élénk a forgalom, mint amennyire szokott. Az Újvárosi templom előtt ott azért lehetnek kocsisorok, valamint a kórházi kápolnánál, de mindenhol máshol járhatónak tűnik a város. Rendőről, trafiról bejelentés nem érkezett, de amennyiben valami szokatlan tapasztalt, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenetben is megírhatja a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És akkor most már a daloké a főszerep itt az Antriton, a ma kedvenceid, meg a tegnap slágeré a közlekedés után is. Egy kicsit mehet rá a hangerő az autóban. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Kelly Clarkson sláger érkezik. Ez a Since You Began.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

Ref Club és a Balatoni Láz, ez volt itt az Antriton. Bevallom, ez oda a több évvel idősebb nálam, mégis kívülről tudom szinte az egészet. Egy örök sláger, ami minden nyáron előkerül és hozza magával a hangulatot. Ahogy a dalok a folytatásban a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között megint egy nyári nóta, Robin Schulz és Francesco Jézs közöse, a Sugar már a 101-en.

Cool and the Gang-el ünnepeltünk, ez volt a Celebration, a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között 14 óra 33-kor, és ez sajnálatos, hogy van olyan, amit nem lehet ünnepelni, mert hogy baleset történt az M9-es autó úton, a Bogyiszlói csomópont, valamint a Szent László híd között, félpályán halad a forgalom, ha arra megy, akkor mindenképpen figyeljen erre, és számoljon egy pár perc menetidő növekedéssel. Egyébként pedig ránézünk az időjárásra, hogy annak örülhetünk-e, az még egyelőre jó kérdés, mert bár az időkép azt írja, hogy odakint kiderült az ég, én azért még látok felhőket, de 28 fokot írnak, ami meglehetősen kellemes, legalábbis szerintem. A későbbi egben az éjszaka este folyamán majd azért hűl a levegő, 11 lesz a minimum hajnali 3 órakor, úgyhogy erre mindenképpen érdemes számolni, lehet szellőztetni, de csak csínyen, mert a 11 azért már nem olyan hű, de meleg, reggel 7 óra környékén már 16 fokra ébredhetünk és készülődhetünk. Egyébként holnap borús időnk lesz, a mai nap pedig majd még gyengén felhős, jöhetnek ilyen 17-18 óra környékén kisebb bárányfelhők. Egyébként nyári ruha esernyővel, ezt ajánlja az időkép, bár esőt nem ír mellé, úgyhogy az esernyő inkább csak ilyen biztonsági tartalékként érdemes, hogyha ellapul a táska alján. Egyébként pedig stagnáló pollen jelentésről számolhatok be, a csalánfélék közepes, a gombák pedig magas spóraszáma vannak jelen a levegőben. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Egyébként időjárási front nincs felettünk, egy hűvösebb levegő áramlik fölénk ma, és emiatt a hideg frontra érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák, vérnyomás problémák mind-mind jelentkezhetnek, és amikor a napos időszakok eljönnek, akkor pedig a hőségmentes idő jó hatása van a szervezetünkre, meg persze a hangulatunkra is. Erősítsük immunrendszerünket, ez nagyon fontos, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőleg víz legyen, ezt ajánlja az időkép is, mármint a folyadékot, én pedig kiegészítem a vízzel, úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni. Ahogy a dalokra is a folytatásban, mert érkeznek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, csak a legnagyobbak, Eros Ramazzotti és a Piu Bella Cosa, ez is szól mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Ennyi volt a reklám.
6: Érkezik az igazi olasz életérzés Eros Ramazzottitól, akiről nem is gondolná az ember, hogy Kubában, Németországban, Argentinában és Mexikóban is nagy népszerűségnek örvend, azért mert szinte minden dalát olaszul és spanyolul készíti el. Ez most a Piu Bella Cosa, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Miley Cyrus, meg a Slide Away, 14 óra 58-kor itt az Antriton. Így csúszom ki én is a képből, mármint ha pontosabb akarok lenni, akkor az éterből mindjárt, mert hogy 15 órához érkezünk, elő viszont felhívom a figyelmét, ha az M9-es autópályán, autóúton autózna, akkor mindenképpen ügyeljen és figyeljen arra, hogy a Bogyiszlói csomópont, valamint a Szent László híd között baleset történt, félpályán halad a forgalom, számoljon megnövekedett menetidőben. Egyébként pedig érkeznek a hírek, Joli szállítja a régiós térség legfontosabbjait, aztán hozom vissza a vöröshajú zsenit, Ed Sheerant és a Galway Girlt a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
4: Már megint egy hétfőkedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
6: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5+1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletekben.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Egy bódó sofőr, két baleset. Képekkel a lelkekért, jó tanuló diát adó a tudásközpontban. Hideg fronthoz esőt és pár fok lehűlés csütörtökön. Jó napot kívánok, Janner Gyuri vagyok. 2026. július 22-én szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Tamásiban reklámtáblának a 61-es főútról letérve fának ütközött egy ozorai férfi. Július 21-én 3:47 körül egy autós Tamásiban közlekedett Szakály felé, amikor a Szabadság utcában feltehetőleg bódult állapota miatt letért az útról és egy reklámtáblának ütközött. A sofőr ezután elhajtott, majd egy bekerített telephelyen állt meg és elaludt. Mint kiderült, a 27 éves ozorai férfit korábban eltiltották a járművezetéstől, a kocsit ideiglenesen kivonták a forgalomból, évekkel ezelőtt lejárt a műszaki érvényessége és biztosítást sem kötöttek rá. A vezető oldalán kivágták a biztonsági övet, így nem lehetett használni. A szonda negatív eredményt mutatott, de a bódultság tünetei miatt a tamási rendőrkapitányság járőrei mintavételre állították elő a sofőrt a dombóvári kórházba. A fiatalember onnan egy kórház utcai telephelyre ment és beszállt egy lezáratlan autóba. A 61-es főúton Tamásiba indult el, majd egy földútra akart lekanyarodni, de a manőver során lesodródott az útról és egy fának ütközött. A sofőr másodszor már használta a biztonsági övet, így nem sérült meg, a kocsi azonban megrongálódott. Két kapitányságon is eljárás indult ellene, jármű önkényes elvétele, járművezetés bódult állapotban, vezetés az eltiltás hatálya alatt, valamint közúti baleset okozása miatt vonják felelősségre. A bonyhádi rendőrök a nyári szünidő alatt is kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek bűn és baleset megelőzési felkészítésére. Ennek részeként újabb nyári táborokban tartottak interaktív prevenciós foglalkozásokat, amelyek során hasznos ismeretekkel és élményekkel gazdagodhattak a résztvevők. Ezúttal a Bonyhádi Szakképzési Centrum Percel Mór Technikum által szervezett Percel táborban, valamint a Solymár Imre Városi Könyvtár nyári táborában találkoztak a gyermekekkel a rendőrök. A foglalkozások célja az volt, hogy a fiatalok játékos, ugyanakkor szemléletes formában ismerkedjenek meg a rendőri hivatással, a bűn megelőzés fontosságával és a mindennapi életben is hasznos biztonsági szabályokkal. A gyerekek betekintést nyerhettek a nyomozói munkába, megismerhették a bűnügyi helyszínen is néhány eszközét és módszerét, valamint saját tenyérnyomot is készíthettek, amely nagy sikert aratott a résztvevők körében. Kiemelt témaként foglalkoztak az internet biztonságos használatával is. A rendőrök prevenciós kisfilmek segítségével hívták fel a figyelmet az online tér veszélyeire, majd közös beszélgetés keretében dolgozták fel a látottakat. A program során szó esett a szerhasználat veszélyeiről és annak egészségügyi, valamint jogi következményeiről is. A fiatalok életkoruknak megfelelő tájékoztatást kaptak arról, milyen kockázatokkal jár a tudatmódosítószerek használata, és miért fontos a felelős döntéshozatal. A közlekedésbiztonság szintén fontos része volt a prevenciós foglalkozásoknak. Az egyenruhások felhívták a gyerekek figyelmét arra, hogy gyalogosként, kerékpárosként vagy rollerosként milyen szabályokat kell betartaniuk saját biztonságuk érdekében. A program másik népszerű eleme ezúttal is a drogszemüveg kipróbálása volt, amelynek segítségével a résztvevők megtapasztalhatták, hogyan változtatja meg az érzékelést és a koordinációt az ittas vagy bódult állapot. A bonyhádi rendőrök a nyári szünidő hátralévő részében is folytatják a bűn és baleset megelőzési programjaikat. A Tolna vármegyei gyermekvédelmi központ minden évben intézményvezetői elismerésben részesíti a kiváló, illetve jó tanulmányi eredménnyel rendelkező diákokat. Az idei eseményt összekötötték egy adományozói kiállítással, amelynek részleteiről Hódi Katalin intézményvezetőt kérdeztük.
8: Mai alkalommal Képekkel a lelkekért című kiállítást hirdettünk meg itt a Csodálatos Tudásközpontban, és amiért nagyon fontos ez a mai alkalom az az, hogy már 3 éve, hogy a jó tanulóinkat külön díjazzuk, intézményvezetői dicséretben részesítjük őket egy kis pénzjutalommal, amit a nyáron elkölthetnek, és mindazokat a gyerekeket, akik 4 egész fölötti átlaggal teljesítenek, illetve a középiskolásaink 3,5 feletti átlaggal zárják a tanévet, őket szeretnénk ilyen módon elismerni. 3 éve már, hogy ez a program ilyen módon folytatódik, és hát nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy amíg 24-ben 15 gyermek volt, akit ilyen módon elismerhettünk, idén már 34 gyermek veheti át ezt az elismerést, ami nyilván nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen ügyesek, tehetségesek a gyermekeink, illetve azt gondolom, hogy azért példát mutat olyan szempontból is, hogy nyilván azok a nevelők, pedagógusok, akik velük foglalkoznak, ez a munka, ez látszódik a gyermekeink eredményeiben is. Nagyon örültünk, amikor a Tóth István kollégám megkeresett azzal, hogy mi lenne, hogyha ezt a kis ünnepséget megkoronáznánk egy kiállítással. És akkor vázolta fel azt az ötletét, ő ugye a Bárka Művészeti Szalonnak az egyik tagja, hogyha az ottani alkotók esetleg festményekkel támogatnák a gyermekvédelmet olyan módon, hogy aztán ezeket a festményeket, műveket kitehetnénk a gyermekotthonainkba, és ezzel is javíthatnánk mindenképpen, és hát komfortosabbá tehetnénk a gyermekeink környezetét. Természetesen nagyon örültem, és nagyon támogattam ezt a kezdeményezést. Arra azonban nem számítottam, hogy ekkora sikere lesz. 50 festményt láthatunk itt kiállítva, tehát ennyien voltak, akik azt gondolták, hogy érdemes csatlakozni ehhez az akcióhoz.
7: A rendezvényen a Bárka Művészeti Szalon és a Pécsi Színharmonikusok felajánlásának köszönhetően közel 50 darab festmény kerül átadásra, amit kiállítás keretében nézhettek meg a látogatók. A nem mindennapi összefogásról Tóth István Ferenc, a Gyermekvédelmi Központ egységvezetője beszél.
9: Van ennek egy személyes vonzata ennek a rendezvénynek. A munkahelyet váltottam, június 1-ével dolgozom a Gyermekvédelmi Központ Tolna vármegyénél. Jártam az otthonokat, és azt láttam, hogy szépek az otthonok, de lehetne színesíteni még ezen a gyermekeknek a terét, ahol közlekednek, ahol laknak. Tiszteletbeli tagja vagyok a Bárkának, vagy inkább mondanám, ilyen támogató vagyok a Bárkának, és felvetettem a szexári Bárkánál a titkárnak, Németh Katának, hogy mit gondol arról, hogyha felajánlanának néhány képet a munkáikból, amivel a gyerekeknek színesítenének, de én ezt úgy szeretném, hogyha ha felajánlanak valamit, akkor valamilyen keretek legyenek ehhez. Ezt elmondtam Katikának, aki azt mondta, hogy éppen lesz egy rendezvény jó tanulóinknak, és mi lenne a kettőt összekötnénk. Ami még hozzátartozik, hogy a Baranya megyei pécsi színharmonikusoknak, a szintén amatőr alkotók, festőművészek társulása, ővelük is jó kapcsolatunk van, illetve a Bárka most kezdik kialakítani egymással ezt a jó barátságot, jó viszonyt. Azt, amit mi látunk, hogy elkezdték ezeket, és nem csak azt mondom, hogy úgy néz ki a dolog, hogy itt valójában vadonatúj képek, tehát új képeket készítettek, az alkalomra készültek, a gyermeki léleket megcélozva, szóval egy fantasztikus élmény ez, amit most mi itt látunk.
7: Csütörtökön egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcsfőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb. Szekszárdon és a Vételkörzetben hajnalban 14, napközben 25 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
7: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Amcit FM 101.
0: Köszönjük Jolinak a híreket, zakatolunk tovább 15 óra után is a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Elton John felfedezettje Ed Sheeran, a vörös hajú zseni érkezik. Ez tőlem a Galway Girl.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Molnár Ferenc, Karamell és a Még egyszer elszólt itt az Antriton, ahol a ma kedvencei meg a tegnap slágerei kísérik a délutánt. Most már a hagyományos munkaidő végéhez közeledve kis lélekerőt is adnak mellé. Nyugalom nincs sok hátra, hamarosan pedig jövök egy jó kis programmal, ami kellően lefárasztja a testet is a nap végére. Addig pedig egy legenda érkezik, aki megmutatta, hogy még mostanában is zseniális dalokat tud létrehozni. Lenny Kravitz, The Chamber, most a Rádió Antriton.

Ray Dalton és a Blood Running itt az Antriton a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei között. Tű pontosan 3:30 van, ez pedig azt is jelenti, hogy hoztam a programot, amit ígértem az előzőekben. Két tekerésre lehet ma benevezni itt Szekszáron. Az egyik kezdődik 16:45-kor, legalábbis a gyülekezője 17 órakor kezdenek tekerni. A szekszárdi kerékpáros SS szervezésében az országúti bringázáson a résztvevők, a Béla Király téren lehet egyébként majd gyülekezni, az útvonalat pedig hát ilyen sárga macska szerűen osztották meg, a távot se nagyon lehet tudni, a várható átlagsebesség viszont 29 km/h, úgyhogy mindenkit várnak, aki ezt tartani tudja, és akkor így a természetesen nem lesznek szétszakadások, nem versenyzés, ez nagyon fontos, kiemelik, de lesznek olyan szakaszok, ahol mindenki tud egy kicsit gyorsabban menni, aki szeretne. Mi kötelező, mi kell a részvételhez, a bukós sisak először is, illetve ha teheti, akkor vigyen magával alapvető javító készletet, pótbelsőt, illetve pumpát, és természetesen nagyon fontos a kressz szabályait is betartani, egymásra is odafigyelni a bolyban, úgyhogy ez a szekszárdi kerékpáros SL szervezésében valósul meg. Egyébként pedig Szekszár Ride-ot is tartanak ma, ez 18 óra, ha az egy kicsit jobb önnek, akkor mindenképpen oda érdemes benevezni, közösségi bringázásról van szó.

0: ezúttal a Szeszerdi Sportközpont elől indul, ahogy eddig is a menet, és utána az útvonal nagyjából 10 km Hunyadi utca, Találkatér, ez egy ilyen városi szakasz lesz, Széchenyi utca, Béri Balog Ádám utca, Bátaszéki út, egy ilyen nagy karika, a Szőlőhegyi biciklis pihenő, Bátaszéki út, szintén Darcsai utca és a Cukráznál kötnek ki, úgyhogy még fagyizni is, sütizni is lehet a végén, néhol felfelé, néhol lefelé, de mindig jókedvűen, ezt írják ők a programjukban, az eseményükben. Fontos tudnivaló itt, hogy mivel közúton is haladnak, ezért elsősorban felnőtteket várnak, a bukósisak viselése erősen ajánlott, lámpa pedig előre és hátulra is kötelező. Technikai segítségképpen, aki tud, az itt is vihet magával defektjavító készletet, és akkor el lehet hárítani a kisebb technikai bakikat. Egyébként pedig mindenki a saját felelősségére vesz részt a programon. Így az időjárás szerencsére kedvezően alakul, úgyhogy nem néz ki úgy, hogy elmaradna bármelyik bringázás sem, tehát akkor 17 óra, 16.45 gyülekezővel és 18 óra a két bringa, előbbi Béla királytér, utóbbi pedig a Szekszárdi Sportközpont. Nálunk pedig addig, amíg van idő, tiszteletét teszi Kylie Minogue, a pop hercegnője, ez lesz majd az In Your Eyes. Előbb viszont még a pop királynő Madonna énekel. Ugrálhatunk egyet a Jumpra teljes hosszában mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Érkezik a pop királynője, a 7-szeres Grammy-díjas Madonna, aki még most is igyekszik maradandót alkotni. Nemrég fejezte be 12. koncertturnéját, amit egy ingyenes fellépéshez lett le Rióban, a Copacabana Beach-en. Most jön tőle a Jump, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

lefogyott. A bikinivel nyaltuk a fagyit, de jó lenne most egy fagyit nyalni. 15 óra 58 van, ez pedig azt is jelenti, hogy akár meg lehet rá lehetősége, mert a melós percek lepörögtek, ha pedig most indulna a útnak, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani, hozom a legfontosabbakat az utakról. Természetesen a ma kedvencei meg a tegnap slágerei sem maradhatnak el. A hírek után Zomról és egy új kedvenc a Home Wrecker, ez is szól majd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz saját tájékoztatása szerint házkutatást és lefoglalást hajtottak végre a nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészi tájékoztatót, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő a poszthoz fűzött kommentben hozzátette, várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Havasi Bertalan a közleményben azt írta, ilyenre 1990, a kommunizmus vége után nem volt példa Magyarországon. Az önkényuralom a mai napon szintet lépett, értékelt. Kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjra. A 24 órán keresztül használható korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a társaságok együttműködésének köszönhetően létrejött F1 Hungaroring kombinált napi jegy egyetlen termékben biztosít kényelmes utazási lehetőséget a rendezvényre látogatóknak. A kifejezetten ebben az időszakban érvényes kombinált napi jeggyel az utasok egyetlen termékkel vehetik igénybe a fővárosi és a Pest vármegyei közösségi közlekedést. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, a cég egyik szerződött partnerének működési területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban. Tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Közleményükben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek, faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a létesítményi tűzoltóegység eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg a tűz, sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és a lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, jelezték a közleményben. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája elrendelte egy 46 éves tiszafüredi férfi letartóztatását, aki az élettársát 8 hónapon keresztül tartotta elzárva, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség hozzátéve. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség a személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A vádhatóság indítványa szerint a férfi 2025. decemberétől 2026. július közepéig Tiszafüreden, a közösen lakott lakásukban két heti rendszerességgel búdult állapotban összeveszett az élettársával. Volt, hogy a nőt mesztelenre vetkőztette, majd az ágyhoz, illetve a székhez kötözte, bántalmazta, és több órán át megkötözve tartotta. A nő végül idén július 16-án úgy tudott megszökni, hogy a gyámügytől segítséget kért.
1: Rádió Andrit időjárás.
5: Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
6: 16 óra után 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat, nézzük, hogy mi a helyzet a környéken. Volt ugye egy balesetünk az M9-es autóúton, a Bogyiszlói csomópont, valamint a Szent László híd között ütközött egy kamion, és egy autó emiatt félpályás lezárás mellett haladt a forgalom. Nagy valószínűséggel ez még mindig így van, úgyhogy csak óvatosan, hogyha arra megy. Ezen kívül vannak állandó munkálatok, például az M6-os autópályán, nagyjából a Decs vonalától egészen a Bálta-Széki fellehajtóig aszfaltoznak, úgyhogy az országhatár felé tartó oldalon a leálló sávot, valamint egy forgalmi sávot le is zártak emiatt. Ezen kívül még egy munkálat van az M6-os M9-es csomópontjától végig északon a megye határig, az országhatár felé tartó oldalon van ez is, ahol ugyanis kaszálnak, emiatt egy forgalmi sávot lezártak, már nem olyan sokáig egyébként. Ezen kívül nincs más, úgyhogy közelítek is a városra, és nézem, hogy mi a helyzet. Az Újvárosi templom előtt kezd megélénkülni a forgalom, de a volt Skál áruház előtti kereszteződésben is már vöröslik a térképem, szóval arra is sokan vannak, ahogy a központban és attól keletre a Szent István téren, valamint délre tőle a kórházi kápolnáig kocsisorokkal találkozhat. A Szekszárdon a Csatári torok, ami még kritikus szokott lenni, úgyhogy ott is elég sok az autó, valamint a volántelepi lámpa fogja a forgalmat az elkerülőn. Óvatosan tehát, hogyha a városban közlekedik, figyeljen a gyalogosokra, akik ilyenkor azért többen vannak az utcán, mint napközben, egyébként pedig a trafipaxokra is, mert hogy több is van a környéken. Itt északon, az északi körforgalom előtt a benzinkútnál van egy rendőr autó, illetve az 55-ös főúton Pörbölyön is mérik a sebességet. Ha a 6-os úton Bécs fele halad, akkor Bonyhád után Hidas előtt érdemes figyelni, illetve a 63-as főúton Nagy Dorognál van kint a trafipax, úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írja meg nekünk SMS Viber üzenetben a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
6: Most, hogy kiközlekedtük magunkat, már a pihenési a főszerep, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei bekészítve itt az Andréton, én Vörös Levente vagyok. Kezdésként pedig egy fiatal csillagolt Zombert hoztam a Homewrecker-rel.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: New Sensation, ez volt itt az Antriton, a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között 16 óra 32-kor július 22-én szerdán járunk, azért merem ezt így hangsúlyozni, mert nagyon fontos a mai nap abból a szempontból, hogy holnaptól újra emelkednek az üzemanyag árak, tehát mindenképpen érdemes ma ellátogatni a kutakra, ha eddig még nem tette, mert ugye a nagykereskedelmi áremelés az folyamatos a héten. 95-ös benzin áram bruttó 7 forinttal, a gázolói pedig bruttó 9 forinttal emelkedik majd holnap. Fontos, hogy ez nagykereskedelem. A tegnapi emelés nem nagyon látszódott meg egyébként a mai átlagárakban. Jelenleg a 95-ös benzin 598, a gázolói pedig 618 forint per liter körül mozog. Ami problémásabb, az a Brent olaj hordója, most már nem hogy 91, hanem 94 dolláron mérnek egy hordót, illetve a dollár árfolyam is 318 forintra rúgott, úgyhogy ez mind-mind befolyásolja ezt, és emiatt emelkedik részben azért az olajára, úgyhogy nem jók a kilátások, az a helyzet, hogy nem lehet elmondani, hogy itt most csökkenés várható a közel következő időszakban, tehát érdemes vagy most betárazni, vagy felkészülni rá előre. Mi pedig felkészülünk a dalokra, a ma kedvenceire, meg a tegnap slágereire. Utazunk egyet a két utazóval, a Krisztál érkezik hozzánk hamarosan, ne menj sehova!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okostévét, tablet.

0: Motorosnak lenni jó?
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
2: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-tól 26-ig érvényes a CBA üzletek.
3: Ennyi volt a reklám!
4: Egy olyan együttessel folytatjuk, aminek még szexádi kötődése is van. Nagytegyi Kati ugyanis itt született, itt járt általános iskolába, viszont a kasza fivérekkel már Szentesen találkozott. Összeálltok hát és megalkották a Krisztált. Szólt tőlük most a két utazó, itt az Antriton.
3: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: mamma. Kicsi Copacabana, gyere bújj hozzám. Ég a teste, hogy táncot jár. Szép a lelked, de a szíve úgy fáj.
1: Dash és Young Fly közös az Oh Mama a 16 óra utolsó perceiben itt az Antriton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Természetesen ami szólnak majd a folytatásban is, mert hogy hamarosan érkeznek a hírek, ezekből informálódunk, aztán nekiállunk beszélgetni, érkezik Faragó Zsolt az Antri Training Zónában, akivel ezúttal majd tippeket fogunk megosztani, illetve talán tanácsokat is a korábbi énünkhöz, vagy esetleg a későbbihez, ez majd még kiderül. Természetesen beszélgetünk, tehát hamarosan érkeznek a dalok, aztán neki is vágunk ennek. Dua Lipa és a Break My Heart, ez lesz majd az első.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
5: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megállunk, ha esik, segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés, azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
1: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30 www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Még nincs új államfőjelöltje a Tiszapárnak. Több tízezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnökök körét gyakorló házelnök, aki erről napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok, de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen közöttünk az indulat és több a kölcsönös tisztelet, fogalmazott Forsthoffer Ágnes. A Tiszapárt parlamenti frakciójának még nincs új államfőjelöltje. A képviselőcsoport a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, folyamatosan jönnek az ajánlások, amiket meg fognak vitatni, mondta kedden a parlamentben újságíróknak Bújdosó Andrea. A Tisza frakció vezetője közölte, ez egy hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetnünk kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet. A politikus lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Egy Polgár Juditról szóló kérdésre válaszolva hangsúlyozta, sajnálják, hogy a sakkozó nem fogadta el a felkérést, de tiszteletben tartják a döntést. Egy másik kérdésre felelve kiemelte, hogy a frakcióval megbeszélték a hozzájuk érkezett jelöléseket, és Polgár Juditot kiváló jelöltnek tartották. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását. Az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Nagy Gábor Bálint az MTI-hez is eljuttatott közleményében azt írta, az igazságszolgáltatás benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, fűzte hozzá. Több fontos ügyben is döntést hozott a parlament kedden. Az országgyűlés megszavazta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot. Ezt a kormány szerint az indokolta, hogy az iskolakezdés a szűkösebb anyagi lehetőségek, illetve a tankötelezettség kezdete miatt egyetlen családnak se jelentsen aránytalan terhet. A jogszabály szerint a támogatás nem minősül jövedelemnek, ezért nem kell utána adózni, és végrehajtás alá sem vonható. Elfogadta az országgyűlés 139 igen és 26 nem szavazattal egy tartózkodás mellett a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló határozatot is. A határozat célja az új közszolgálati média szervezeti rendszer megalapozása. A múlt csütörtöki bejelentéstől mostanáig több mint 131 ezeren töltötték ki a kormány oldalán elérhető közlekedésbiztonsági kérdőívet. Az eddigi válaszok eloszlása alapján sokan egyetértenek az extrém gyorshajtók, a notórius szabálysértők és a közúti versenyzők elleni határozottabb fellépés ötletével.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
1: 17 óra után járunk, már a pihenésé a főszerep, itt az Antriton viszont igyekszünk egy kicsit aktívan tenni ezt is. Én Vörös Levente vagyok, vendégem pedig Faragó Zsolt lesz, akivel az Antrit tréning zónában sportolunk egy picit. Tartson velünk Dua Lipa dala után!
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zené!

0: Break My Heart. Dua Lipa énekelt itt az Antriton, 17 óra után járunk 8 perccel, és már itt van velem Faragó Zsolt a stúdióban. Szia, köszöntelek.
1: Szia, Levente, üdvözlöm a hallgatókat.
0: No, ez az Antri Training Zona Special Edition, továbbra is, itt szerdánként délután, kora este, 17 órakor. A mai témánk, mi lesz a mai témánk? Szokások első körben?
1: Hát igen, azt gondoltam, hogy a mai téma ne legyen olyan túl komoly téma, ne legyen nagyon csak a sporttal foglalkozó kimondott, hanem legyenek olyan kérdések, amik felmerülhetnek a esetleg a hallgatók fejében is megfordulhat, hogy melyik egészséges szokásod a legfurcsább. Mindenkinek van valami happy-e, mindenkinek van valami bogara. Például én egy egyszerűbbeket mondok, hogy van, aki este 9 órakor sétál egyet, van, aki minden reggel hideg vízzel zuhanyzik, mert azt tartja egészségesnek, van, aki csak kék bögréből iszik kávét, vagy esetleg van, aki uborkát eszik csokival, de van, aki lépcsőzik, mert meghagyja a liftet másnak. Tehát hasonló, illetve extrémebb, vagy érdekesebb, furcsa szokások, amik az egészségünket szolgálja, hogyha ilyen van, a hallgatóktól szívesen hallgatom, illetve mi az az egészséges szokás, ami esetleg másoknak mosolcsal az arcára, de neked mégis bevált?
0: Uh-huh. No, hát ez egy interaktív adás legyen akkor, úgyhogy várjuk akár a telefonokat a 74-es körzet 444-444-es számon, mielőtt belemegyünk a témába, vagy akár közben, illetve a 30-as 944-44-en is SMS, illetve Viber formájában lehet nekünk üzenni, addig pedig akkor menjünk tovább, akkor milyen egészséges szokások vannak, amik a furcsábbak? Neked van ilyen egyébként?
1: Én nagyon sok mindent. Hát én azt szoktam, én oktatom, tehát igazából az furcsa egészséges szokásom.
0: Ja, aki nem tudja, oktatja, vagy van ez?
1: Nem, hanem igazából ez mellett nekem más dolog valamit egészséges, inkább az extrémen sporttal az, amivel ki tudom zökkenteni magam, és olyat kérni a testemtől, amit nem teljesít könnyedén, mint a hétköznapokban, úgyhogy én a motocrossnak vagyok szerelmese, mm-hmm. Azt pedig mindenhol megdolgoztat ott is, ahol én sem emlékeztem, hogy van izomzatom. Mivel ritkán jutok hozzá, ezért állandó izomláz van tőle, úgyhogy talán ez az, amit engem kimozdott, de igazából sok mindent hallottam a pályafutásom alatt, hogy kinek milyen érdekes szokásai vannak, tényleg nagyon extrémeket, de nem akarom lelőni a hallgatók, de hát ha hallják, és ők is bemerik írni, úgyhogy írjatok az üzenő falra, a Viber falra, mert nagyon szívesen olvassuk be, a múltkori adásban is szerepelt egy-két érdekes dolog, és egy nagyon kedvencem van, amit írt egy hallgató nekem, egy kicsit hosszabb volt, de leírta azt, hogy a férjem mostanában mindig feledékenyebb, azt tűnt föl. Már aggódtam, és azt gondoltam, hogy el kell vinnem orvoshoz, mert korai demencia lehet, amikor egyszer csak beugrott hallgatva az adásotokat, és azt gondolom, hogy annak hatására kezdett el duplán lépcsőzni.
0: Az mit jelent, hogy duplán lépcsőzni? Kettesével venni a lépcsőt? Vagy?
1: Nem, hanem azt jelenti, hogy mindig lent felejt valamit, és vissza kell menni, érte, de annyira rendszeres volt, hogy feltűnt neki, hogy túl sokat teszi, úgyhogy azt írta, hogy de nem szólok neki, megvárom, hogy meddig megy. Ha demens, akkor úgyis mindegy. Aranyos volt, hogy ezt leírta, ezt örömmel fogadtam, de mindenkinek van biztos valami egészséggel kapcsolatos berögződése, vagy olyan szokása, amit a meggyőződés, hogy az jó neki, de esetleg másnak mosolcsal az arcára.
0: Én lelőhetem az enyémet?
1: Na, kíváncsi vagyok.
0: Nekem a rágózás. Az evés utáni rágózás. Mert hogy én úgy tudom, hogy az segít az emésztésben, meg kicsit megkeringeti a vér.
1: Elindítja az emésztési folyamatokat, igen. Egészsége lesz, de a fogról a lepedéket.
0: Szóval, igen, úgyhogy a rágózás a jobb fókuszért, a véráramlást elindítja az agyban, úgyhogy ez mind-mind. És akkor ezért szoktam néha bekapni egy rágót, hogyha úgy van. Nem tudom, hogy ezt csinálja-e más is, vagy
1: Ez jó?
0: Persze,
1: ez jó.
0: Hasznos? Hasznos,
1: nem mondanám, hogy furcsa, de hasznos.
0: Akkor megnyugodtam. Miért más nem szokott rágózni?
1: Szerintem igen. Van nagyon sok olyan ismerősöm, sőt én is általában, hogyha nem tudok fogat mosni, akkor az első, hogy én is egyet rágózok, mert jó, és utána egy kis pH értékjavítás érdekében szerintem mindenképpen jó is egészség, és valóban az emésztést is könnyebben segít, hiszen még rágsz, tehát még termelődik az emésztő enzimek.
0: Abszolút. A lépcsőzést is szeretem.
1: Van még egy nagyon érdekes kérdés, amit biztos, hogy a hozzám közelebb eső korosztályt foglalkoztatja, hogy mit csinálnál, ha újra 20 éves lennél, vagy mit üzennél a az akkori 20 éves önmagadnak.
0: Ez
1: a
0: mindig egy nagy dilemma. Sporttal igen. kapcsolatban meg talán még szűkebb a dolog. Úgyhogy várjuk a hívásokat akár a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re, 44-44-re. Mit üzenne magának, hogyha a 20 éves korában találná önmagát? Addig pedig zenélünk egyet, felpatanunk a szerelemvonatra, aztán természetesen folytatjuk a téma boncolgatását. Maradjon velünk!
2: Rádió Andrét! FM 105.1!

0: Nincs kiszállás. A szerelem vonatból bizony nincsen, de hát most nem azon utazunk, hanem a sportvonaton, mert hogy vendégem Faragó Zsolt itt az Antri Training Zónában, annak is a Special Editionjében délután 17 óra után. És az előzőekben már beszélgettünk, hogy milyen egészséges szokások vannak, amik esetleg furcsák lehetnek. Nem tudom, hogy ezek közül melyik válik be, például a kékbögréből ivásos kávé ivászat, vagy hogy éppen mi lenne a legjobb tanács, ezt a kérdést tettük fel önnek, hogy mi lenne a legjobb tanács a 20 éves önmagának. A 30-as 944-44-en várjuk az SMS Viber üzeneteket, de megoszthatja velünk akár élő szóban is a 74-es körzet 444-444-es számon, és akkor talán menjünk bele, te egyébként mit tanácsolnál önmagadnak?
1: Hogyha én visszaszólhatnék a 20 éves önmagamhoz, akkor a sporttal kapcsolatban mindenképp azt mondanám, hogy ne erőltesd a nagy súlyokat. Volt vendégem, aki törekedett arra, és mindenképp azt akarta súlykolni, hogy ő szeretne egyre nagyobb súllyal nyomni. És akkor elmondtam neki, hogy figyelj, én azért egy jó 10 évet eltöltöttem ebbe a világba, és igazából tudod, mennyit nyomtam én fekve? És úgy mennyit? Mondom, 150-et, belenyomtam 6-ot. Nézd rám, az sok, és tudod, mire mentem vele? Szóval mire? Azon kívül, hogy neked elmondom semmire, de viszont remeg a csuklóm, a könyököm, oda van a váliszületek, tehát nem látom, értem, tehát azt üzenni magamnak, hogy hanyagol a nagy súlyokat, inkább csinálj 5-10-zel többet, ugyanúgy fogod bufferelni az izmodat. Tehát meg kell tanulnunk azt, hogy a testünk genetikailag mire képes, tehát van, akinek ezek a nagy súlyok tényleg nem ártanak az ízületeinek, de nekem vékonyabb csukló, könnyék térdízületeim vannak, nekem ezek ártalmasak. Tehát mindenképpen én azt tanácsolom magam, hogy ezt hanyagoljam ezeket a dolgokat, de biztos, hogy van jó pár dolog, aki hogy visszaszólhatna önmagához, az akkori önmagához tudna szólni, vagy esetleg más csinálna ezzel a fejjel. Ebben rengeteg témába is belemehetünk, de a sport területén tényleg talán csak annyit, hogy esetleg kevesebbet mozogna, többet mozogna, jobban vigyázza az egészségére, ne szokjál rá a cigire, vagy bármi hasonló tanácsokat.
0: Igen, ugye itt írták az üzenőfalon is a hétvégi erezd el a hajamat partikat, amiket lehet, hogy hanyagolni kéne már azért, amikor az ember még éppen ereje teljében van.
1: Vagy nem olyan sokáig elhúzni, mert az sem rossz, hiszen azért ott azt szoktuk mondani, és főleg a fiatal korosztályban szokták azt mondani, hogy ezek a gyerekek nagyon gyorsan regenerálnak, 1-2 óra alatt képesek rá. Fiatalon valóban egy 3-4 óra regeneráció elég, de ugyanakkor van, amikor már kicsit több kell.
0: Igen, például akkor vannak ezek a szokásos másod, harmadnapok, egy ilyen nagyobb buli után.
1: Egyébként egy kedves vendégem mondta, két gyönyörű szép lánya van, és azt mondta, hogy figyelj Zsolt, ezek el voltak éjszaka, hazajöttek hajnali 3 órakor, azt mondja, és reggel 8 órakor föl kell, úgy nézett ki, hogy élő halott, bement a fürdőszobába, és 3 perc múlva úgy nézett ki, mint aki sehol nem volt, kifüljenve minden. Hát neki gyorsabban megy ez a regenerálódás. Úgyhogy igen, akkor még nem veszük észre, később meg már bánjuk, tehát szívesen visszaszólnánk akkori 20 éves önmagunkhoz, egy kicsit fék.
0: Igen, vagy éppenséggel valamire több fókuszt helyezni, például többet lenni a levegőn, és ezek csak ilyen alapdolgok. Ezt igen. is írták nekünk, hogy többet sétálnának például, vagy többet töltenének a szabad levegőn, mert hogy utána már ezek az idő, ez elveszett tulajdonképpen.
1: Igen, igen.
0: Ami lepörgött.
1: Aztán jött olyan üzenet is, hogy jelezném önmagamnak, hogy vedd észre a körülötted lévő természet gyönyörét. Ezt igazából én azt mondom, hogy talán fiatalon is felfigyeltem rá, de talán volt egy időszak, amikor sokkal jobban érdekeltem, sokkal jobban elmélyülsz abba, hogy végül is mi egy gyönyörű szép környezetben lakunk, ott van akár szálka, vagy olyan gemenci erdő, tehát olyan csodálatos dolgokat vehetsz észre, hogy tényleg az is egy jó kis pihenés, amikor állj meg egy kicsit, és nézd körül, hogy zajlik körülötted az élet.
0: És közben meg lehet mondjuk egy tempósabb szakaszt csinálni, a túrázás folyamán, és akkor azzal
1: igen,
0: is egy
1: igen.
0: kicsit
1: mint például mai nap is tökéletesen sportán. Alkalmasa erre. Kinézünk az ablakon, mondjuk a stúdióban nagyon jó idő van, de azt gondolom, hogy kint is egy kicsit ez a borongós, de mégis meleg időjárás alkalmas arra, hogy aki nézem az órát, talán most már a nagyját már lenyomták a napnak, vége a munkának, és lehet, hogy ennek örömére, hogy hallgatnak minket, és nekiállnak gyorsan valami egyszerű
0: sportot. Kicsit le kell fárasztani az agy mellett a testet is.
1: Mindenképpen a yin meg a yang, hiszen beszéltünk előző adásokban is erről, ez egy fontos dolog. Aztán igazából jó tanácsokat osztogatni szoktak az emberek, hallottak, de talán arra is kíváncsi ennék a hallgatóknál, hogy mi a legjobb tanács, amit valaha kapott, és ezt megváltoztatta az életét. Nem csak a mozgás, nem csak az egészség, bármi, például a nagymamától, akár egy edzőtől, egy orvostól, egy tanártól, apukámtól, vagy egy teljesen idegentől. Lehet, hogy ma este pont ez a történet segít majd valakinek, másnak abban, hogy elkezdjen mozogni. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy mindenkinek vannak ilyen élményei, vagy ilyen mondatai, ami eszébe jut, hogy mi az, ami legjobb tanács volt talán az életében, és még mai napig is elkíséri.
0: És várjuk ezeket a tanácsokat továbbra is a 30-as 944-44-en SMS vagy Viber üzenet formájában, vagy akár a telefonon a 74-es körzet 444-444-es számon, addig pedig megyünk és dalolunk egyet. Természetesen várjuk, hogy összegyűjtse ezeket a tanácsokat.
1: Írjatok, mert nagyon jó pofák, aranyosak, nyugodtan bátran írjatok, tényleg jó üzenetek.
0: Így van, várjuk őket. 3944-44.

0: Hétnél járunk, 3 perc múlva már 17:30 üt az óra. Folytatjuk beszélgetésünket Faragó Zsolttal az Antri Training Zónában, és az előzőekben már itt a legjobb tanácsról beszélgetünk, hogy mi az, amit az ember kaphatott. Ha önnek van, akkor mindenképpen várjuk a 30-as 944-44-en, SMS vagy Viber üzenet formájában, vagy esetleg a 74-es körzet 444-444-es számon, telefonon, hogy mi a legjobb tanács, amit valaha kapott, és az még most is meghatározza az életét, vagy esetlegesen befolyásol azt valamikor. Ugye ezekről?
1: Igen.
0: Ezeket várjuk.
1: És ami a fő, hogy milyen tanácsot adnál önmagadnak visszaszól a 20 éves korodba, illetve korodra, illetve mi az, amit másképp csinálnál. Hát kaptam jó pofa SMS-t, szinte éreztem, hogy ez lesz az első között. Az egyik hallgató azt írja, hogy ne nősülj meg, menekülj.
0: Igen, hát ez kevésbé sport, de a menekülés, mondjuk futás, az össze
1: lehet
0: kötni.
1: Lehet, hogy a sportos önmagához szólt, akkor is sportos, hogy ha már menekülsz, akkor
0: a
1: már
0: futni kellett volna, igen.
1: Igen, igen. A másik, hagyd azt a srácot, végezd el az egyetemet. Ajaj, ez már egy kicsit keményebb téma. Azt gondolom, hogy igen, biztos tudnánk jó tanácsokat adni, és attól függ, hogy milyen az az egyetem. Lehet, hogy éppen egy sportos egyetemről van szó, akkor viszont tényleg kár ért és kapcsolódik a sporttal. Mondogatunk önmagunknak azért sok minden motiváló mondatot is, hogy holnaptól komolyan veszem, csak még ezt megeszem, most nincs időm, majd nyugdíjasként ráérek. Hát ezek és hasonló mondatokkal motiválhatjuk, mondogathatjuk magunkat, de mennyire kamuzunk magunknak, mennyire van ennek valóság alapja, vagy mennyire csak a kifogásokat gyártjuk, ez ugye nem mindegy. Talán az életünk során sok ilyen kifogást gyártottunk, ha vissza lehet szólni arra az időszakra, amikor elkezdtük a gyártását, talán az lenne a legmotiválóbb és a legeredményesebb.
0: Körülbelül a óvodában, vagy nem is tudom, miért nem eszed meg az ebédet kérdésre valami kifogásgyártás, akkor is már ment szerintem sokaknál.
1: Gyerekek külön nagyon kreatívak tudnak lenni, hogy kifogásokat, tehát nincs az, hogy csak mert, meg nem szeretem, hanem elmondja, hogy miért nem, és miért nem akarja azt. Volt még egy jópofa üzenet. A férjem szerint én már a hűtőajtótól hizok. Hát ezt a hűtőajtót azért szeretném egyszerűen személyesen megismerni, mert ez egy jó dolog, hogy a hűtőajtótól, nem tudom, mire célozhatott a férjet, hogy ha odaállsz a hűtőajtó elé, már attól hizol, vagy ez a hűtőajtó kinyílik, mert azért a legtöbb vendégemtől úgy hallottam, hogy ők fotoszintetizálnak, nem esznek.
0: Nem.
1: Nem.
0: Egyáltalán
1: attól
0: pedig
1: lehet hízni.
0: És ráadásul, hogyha nyitogatják az ajtót, akkor ugye az is mozgás, mert hát a ki kell nyitni valahogy, nem?
1: Á, és a hideg-meleg terápia. Lehet, hogy erre gondolom.
0: Lehetséges.
1: Hideg-meleg terápia. De akkor nem hízik, akkor fogynia kellene. Nem értem. Vagy talán az a hűtőajtó az, aki állandóan becsalja azt az ételt hozzá, és az ő kényszeríti.
0: A hűtőajtóban van olyan étel, ami...
1: Igen, a hűtő. A hűtő lesz a hibás.
0: Igen, mindenképpen. Szerintem. Mindenképpen. Nem mi, akik gyártjuk a mindenféle kifogásokat. Ugye, itt volt egy olyan is, hogy mi a motiváló mondat, vagy mi a legjobb tanács. Van, akinek a nagymamája mondta, hogy egy dolgot csináljon, de azt teljes gőzzel, azt nagyon. És talán, hogyha így az ember belegondol szerintem az életébe, az egészségébe, akkor ha ezt csinálja, de nagyon, az már egy félkész siker, egy sikeres
1: élet.
0: Igen,
1: több területen is igaz.
0: Én szoktam mindenre azt mondani, ez az én tanácsom, hogy egészség legyen, a többire ott a Mastercard.
1: Így van.
0: De alapvetően fontos, és szerintem aki azt mondja, hogy a fiatalok ráérnek még, mondom ezt még 22 évesen, de most ez lényegtelen.
1: A mai világban egészség nincs, akkor kerül elő a Mastercard csarnos.
0: Igen, igen.
1: Erre kell figyelni nagyon.
0: Hogyha valaki azt mondja, hogy a fiatalok még ráérnek, ne csinálják, akkor szerintem még neki nem jött el az a pont, hogy beismerje, hogy amikor ő volt fiatal és csinált valami hülyeséget, hogy azt lehet, hogy nem kellett volna, mert akár sportos, akár nem, az kihat az életére.
1: Igen, a tükör, az fontos.
0: Igen, az fontos. Idő után meg már lehet, hogy el kell rakni a tükröt. Vagy nem tudom én, hogy leszek vele.
1: De az mindig jó, ha előkerül. Időközönként elő is kell kerüljön. Még egy hallgató írta, hogy a nagymama már mindig azt mondta, hogy aki lassan eszik, tovább beszélget. Hát
0: igen, van. Ez is igaz.
1: Van egy ilyen szokás is, hogy aki tovább beszélget, az ugye már lassan eszik, viszont nem biztos, hogy jól fog lakni a végére, főleg a nagycsaládos társaságban leszik. Ott már nem marad a finomságból.
0: Egyébként a gyors evés, vagy a lassú evés a jobb, vagy emésztés szempontjából?
1: Mindenképpen a lassú étkezést favorizálom, hiszen annak van értelme, jól meg kell rágni az étel, sokkal jobban segíted az emésztés, kevésbé fogsz felfújódni.
0: Hányszor kell megrágni az ételt?
1: Az embernek 32 foga van, azt mondják a régiek, hogy 32-szer legalább rágjál meg egy falatot, nyerd le.

0: Próbáld egyszer ki, nagyon sokáig kell rágni. Sok az a 32 kiló.
1: Igen, nem? Amúgy, én amikor fejben ezt tartani és számolni, hogy mennyinél járok, akkor most megint 32.
0: Igen. Én is imádok enni különben, tehát hogyha nekiállok, akkor olyan, mint hogyha aki soha nem kapott enni. És amikor ezt először elkezdtem számolni, hát nagyon kicsi szám jött ki. Tippelj, mennyi?
1: Hát ilyen 7-8 körülbelül.
0: Úgy, 8 órágtam meg, és csúszik le, jön a következő.
1: Igen,
0: igen, sokszor ez egy rossz szokás, és válaszol a kérdésre, de igen, azért alaposan meg kell rágni az ételt, és ahogy előző adásban már azt hiszem említettem, hogy a nagy bölcsek, a kínaiak szerint amit eszel, azzá leszel, úgyhogy tudatos étkezésre sarkalnak, illetve egy japán mondást említettem az előző adásban, hogy Harahachi Bo, azaz 80%-ig lakjál jól, ne zabálj, magyarul lefordítva. Tehát nem kell fullon jól lakni, főleg ez az esti étkezéseknél, és egy olyan dolog, amit érdemes betartani, főleg akkor, hogyha utána közvetlen lefekvés követi. Hát nem tudom, hogy beleférünk az adás időbe, de azért lenne egy kis találós kérdésem, vagy inkább ilyen furcsa kérdésem a hallgatókhoz. Igaz vagy kamu? Mondok három állítást. A hallgatóknak kell kitalálni, hogy melyik az igaz, illetve igaz-e valamelyik. Este 6 után enni mindig hizlal. A séta is számít mozgásnak, a csoki teljes tiltólistás.
1: Na, én itt egyből a csokit mondanám, de csak már szeretem a csokit. Bár nem szoktam annyit enni,
0: tehát
1: de hogyha
0: belegondolok. Ez az igaz állítás, vagy nem. Hamis állítás?
1: Tehát azt mondod, hogy a csoki mindig tiltólistás.
0: Így van.
1: Szerintem
0: állítom, hogy a csoki mindig tiltólistás.
1: Ez szerintem hamis. Tehát hamis. Mondjuk egy 99%-os kakaótartalmú csokoládé, az például nem annyira egészségtelen, maradjunk annyiban.
0: De jó vagy. Mondjuk ebbe igazad van, tehát tényleg a tartalmától is függ, de hát ilyen, nagyon megy a kifogás.
1: Jó, alapvetően okay, nagyon cukros okay, meg nagyon olyan csoki, ami hízlaló, sok a karolúria benne, meg egyebek, az nyilván tiltólistás. De én 6 után is szoktam enni.
0: Na.
1: Nem csak csokit.
0: Akkor az is hamis?
1: Lehet az is hamis, mert végül is nem mindig szoktam enni 6 után, de amikor eszem, akkor jól esik.
0: És ha 6 után eszel, akkor hány órával eszel 6 után, és utána mit eszel, és hogy mi követte az étkezést?
1: Igen. Szóval nagyon sok mindentől függ. Akkor
0: igen. Hát például, hogyha 6 óra után eszel, mondjuk vegyünk egy példát, 8 óra, akkor eszel, későn értél haza, sajnos nagyon sok mindenkinek előfordul, tényleg későn tud enni.
1: Igen.
0: Annak az akkor ártalmas, hogyha egyből elmész egy fél órán belül lefeküdni, aludni. Nem az, hogy a tévézzel ott ugyanaz, ott már ilyen emésztő fázisban vagy, de akkor a késői étkezés után, hogyha tényleg, és itt jön az előzőnél a furcsa szokás, hogy van, aki este 9-kor megy sétálni egyetlen, látod?
1: Nála, vagy elvinni a kutyát.
0: Igen, feltehető, hogy ez motiválja, akár a kisállat motiválja, mert azt le kell vinni később, és minden később viszont annak kisebb az eső, hogy korán fog kelteni, vagy éppen azért, mert későn tudta lenni, és tudod, hogy nem tesz jót, nem tudsz jót aludni, tartalmasat, és lemész és sétálsz egyet, hűvösebb a levegő esetleg, vagy jobb, és akkor egy kis kalóriát égetsz, felgyorsítod az anyagcserét, majd utána fekszel, talán nem hizlal.
1: Igen, az este 6 óra utáni evés. No.
0: Séta is számít mozgásnak, akkor igen, már beszéljük
1: az utolsó, a hárvad. Igen, ezt akartam mondani, hogy az utolsó van még a séta. Hát, hogy pont az előbb beszéltük. Tehát, hogy eszünk 6 óra után, akár csokit, és elmegyünk sétálni, mert hogy az mozgás, tehát az mozgásnak
0: akkor van
1: számít.
0: Két hamis állítás, véleményed szerint, és van egy igaz, a séta is számít mozgásnak. Kíváncsi ezek a hallgatók, mit mondanak.
1: Igen, erre ezt én is kíváncsi vagyok, ez a jövő heti adás zenéje.
0: Igen, akkor tudjuk majd talán ezt kielemezni jobban, mert rövid a műsoridőnk.
1: Igen.
0: De a jövő adásra majd olvassuk az üzeneteket, a Viber üzenetek szerint, hogy mi a véleményük ezekről a kérdésekről. Igaz vagy kamu?
1: Addig is várjuk ezeket a 30-as 944-44-es számra SMS vagy Viber üzenet formájában. Ha pedig esetleg online hallgat minket YouTube-on, mert hogy az adás felkerül YouTube-ra, akkor természetesen a YouTube videó alá is várjuk majd ezen kommenteket.
0: És a mai adás alatt elhangzott kérdésekre bárkinek bármi eszébe jut később, nem maradt le semmiről, a következő adást ezzel fogjuk kezdeni, úgyhogy nyugodtan írják meg, hogy mi az a mondat, amit szólnának akkori 20 éves önmagukhoz, mi az, amit másképp csinálnak, mi az a mondat, amit mindig mondogatsz magadnak, és ez bejön, mi az a legfurcsább szokás, amit esetleg másnak mosolyt csal az arcára, de neked mégis bejött. Nagyon szépen köszönöm, hogyha meghallgatták a mai műsorunkat, és a következőnél kezdjük ezzel.
1: Faragó Zsolt, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, sziasztok.
1: Mi pedig megyünk tovább, ami annyit akar, hogy érkeznek a dalok a folytatásban, és természetesen hamarosan majd azért el is búcsúzunk egymástól. Egyelőre dalokkal folytatjuk, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Már megint egy hétfő kedd. Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
5: A hét legjobb ajánlatai a CDA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5+1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CDA üzletek.
2: Ennyi volt a reklám. Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antré.

0: Maroon 5 hűtötte le a 17 óra utolsó perceit itt az Antriton. Ez volt a Cold, a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. Ez pedig azt is jelenti, hogy én már a búcsúzni kényszerülök. Holnap reggel Dáviddal ébredezhet, ne feledjem. 7 órától érkezik Valis, a napi ötöst kezdik faggatni, 8-tól pedig a K-pop rejtelmes világában merülnek el. Ha ön is merülne velük, akkor érdemes fellátogatni a Facebook oldalunkra, mert ott is feltették a témát, várják a kommenteket, és természetesen a véleményét a 74-es körzet 444-444-es számon majd holnap reggel 8 és 9 óra között. Én egyelőre tehát megyek, mert hogy már 18-at üt hamarosan a mutató, úgyhogy holnap 13 órakor találkozunk. Addig is kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félresöprő módszereiből. A HUNREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra a jogészleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

szakadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom. Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
4: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged.
3: Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: Rossznak lenni jó?
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogol szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogol magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogol legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: A felsőoktatási felvételi ponthatárhirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A felsőoktatási felvételi ponthatárhirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az Otthon Start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adat alapját számszerűsíti a környezetterhelésüket. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad.
2: Rádió Andrit időjárás.
3: Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét FM 105. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: 23, 24, 25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Csúcs technológia Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
4: Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletek.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz saját tájékoztatása szerint házkutatást és lefoglalást hajtottak végre a nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészi tájékoztatót, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő a poszthoz fűzött kommentben hozzátette, várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Havasi Bertalan a közleményben azt írta, ilyenre 1990, a kommunizmus vége után nem volt példa Magyarországon. Az önkényuralom a mai napon szintet lépett, értékelt. Kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjra. A 24 órán keresztül használható korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegyára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a társaságok együttműködésének köszönhetően létrejött F1 Hungaroring kombinált napi jegy egyetlen termékben biztosít kényelmes utazási lehetőséget a rendezvényre látogatóknak. A kifejezetten ebben az időszakban érvényes kombinált napi jeggyel az utasok egyetlen termékkel vehetik igénybe a fővárosi és a Pestvár megyei közösségi közlekedést. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, a cég egyik szerződött partnerének működési területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban. Tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Közleményükben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek, faanyagok gyulladtak meg. A tűzet a létesítményi tűzoltó egység eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg a tűz, sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és a lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, jelezték a közleményben. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája elrendelte egy 46 éves tiszafüredi férfi letartóztatását, aki az élettársát 8 hónapon keresztül tartotta elzárva, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség hozzátéve. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség a személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A vádhatóság indítványa szerint a férfi 2025. decemberétől 2026. július közepéig Tiszafüreden, a közösen lakott lakásukban két heti rendszerességgel búdult állapotban összeveszett az élettársával. Volt, hogy a nőt mesztelenre vetkőztette, majd az ágyhoz, illetve a székhez kötözte, bántalmazta, és több órán át megkötözve tartotta. A nő végül idén július 16-án úgy tudott megszökni, hogy a gyámügytől segítséget kért.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Még nincs új államfőjelöltje a Tiszapártnak. Több tízezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnökök körül gyakorló házelnök, aki erről napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok, de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen közöttünk az indulat és több a kölcsönös tisztelet, fogalmazott Forsthoffer Ágnes, akinek felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Emlékeztetett az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követően a köztársasági elnök megbízatása hétfőn megszűnt. A Tiszapárt parlamenti frakciójának még nincs új államfőjelöltje. A képviselőcsoport a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, folyamatosan jönnek az ajánlások, amiket meg fognak vitatni, mondta kedden a parlamentben újságíróknak Bújdosó Andrea. A Tisza frakció vezetője közölte, ez egy hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetnünk kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet. A politikus lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Egy Polgár Juditról szóló kérdésre válaszolva hangsúlyozta, sajnálják, hogy a sakkozó nem fogadta el a felkérést, de tiszteletben tartják a döntést. Egy másik kérdésre felelve kiemelte, hogy a frakcióval megbeszélték a hozzájuk érkezett jelöléseket, és Polgár Juditot kiváló jelöltnek tartották. Több fontos ügyben is döntést hozott a parlament kedden. Az országgyűlés megszavazta a 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot. Ezt a kormány szerint az indokolta, hogy az iskolakezdés a szűkösebb anyagi lehetőségek, illetve a tankötelezettség kezdete miatt egyetlen családnak se jelentsen aránytalan terhet. A jogszabály szerint a támogatás nem minősül jövedelemnek, ezért nem kell utána adózni, és végrehajtás alá sem vonható. Elfogadta az országgyűlés 139 igen és 26 nem szavazattal egy tartó húzkodás mellett a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló határozatot is. A határozat célja az új közszolgálati média szervezeti rendszer megalapozása. A múlt csütörtöki bejelentéstől mostanáig több mint 131 ezeren töltötték ki a kormány oldalán elérhető közlekedésbiztonsági kérdőívet. Az eddigi válaszok eloszlása alapján sokan egyetértenek az extrém gyorshajtók, a notórius szabálysértők és a közúti versenyzők elleni határozottabb fellépés ötletével. Bár a különböző szankciókkal és szigorításokkal kapcsolatos kérdések egy része megosztja az embereket, a válaszok több mint fele a válaszadók többségének egyetértését jelzi. A szigorítás legalább részben támogató válaszokkal együtt ez az arány összességében meghaladja 70%-ot.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema verítékben.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hazánkban alkalmazott földi szúnyog gyérít és a beporzó rovarokat is pusztítja. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie. A mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A HUNREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyog gyérít és a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikordinák. Óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
0: Rádió Andrét idő.
1: Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel,

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az Otthon Start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegyeszékhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adat alapját számszerűsíti a környezetterhelésüket. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére lúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legnagyobb slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: Yeah!
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Andrit, Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: What we're saying is not protesting.